És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Take it easy 'cause there's no stress.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new D.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Esküdtettek a miniszterek, megalakult az új kormány. Megkezdődött a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál. Melegszik majd az idő a következő napokban. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Hivatalosan is megalakult tegnap az új kormány. A kabinet 16 miniszterből áll. A tárcavezetők a Sándor palotában vették át megbízó levelüket, majd az országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt. Magyar Pétert múlt szombaton választotta miniszterelnökké a parlament. Az új kabinet várhatóan ma megtarthatja első kormányülését is. Indul a héten a szúnyogírtás. Tavasszal elsőként a lárvákat gyérítik biológiai kezeléssel, egy természetes baktériumfehérjét tartalmazó készítményt használnak. Ez csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben légi, a Duna mentén és Nyugat-Magyarország egyes részein földi módszert alkalmaznak a szakemberek. Fogyasztás előtt mindig mossuk meg a friss zöldségeket, gyümölcsöket, tanácsolja a Nébi. A nyers termények felületén ugyanis lehetnek szennyeződések, például föld- vagy növényvédőszer maradványok. Mondta rádiónknak Helik Ferenc, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Vannak olyan zöldségek, például a spenót saláta, amit ajánlott fogyasztás előtt beáztatni hideg vízbe, illetve levelekre szedni, hogy az esetleges szennyeződés vagy ha rovarok vannak benne, azokat eltávolítsuk. Fontos az is, hogy a kemény héjú termékeknél, például mondjuk uborka, retek, ezeket nyugodtan dörzsöléssel folyó víz alatt, akár arra szolgáló szivacssal vagy kefé mivel pucoljuk meg alaposan. A bogyós gyümölcsöket, mivel puha húsúak, nem szabad áztatni, hanem szintén bő folyóvízzel kell lemosni, és akkor ezek bátran fogyaszthatók.
1: Ismét filmsztárok népesítik be a francia Rivierát. Megkezdődött este a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál. A legjobb alkotásnak járó aranypálmáért 22 film verseng. Köztük Nemes Jeles László első francia nyelvű játékfilmje, a Mulan is. Egy magyar animációs rövidfilm is bemutatkozik a Kritikusok hete programban. A díjakat május 24-én osztják ki a záró ünnepségen. Fátyol és gomoly felhőkkel tarkított napos időre van kilátás. A gomolyok azért egyszer-egyszer jobban összeállhatnak, főleg délután. Kis

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Távozik a szakvezető. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Közösségi oldalán jelentette be Hetler Ádám, a Dunaújvárosi Acélbikák szakvezetője, hogy nem folytatja tovább munkáját a Jégkorong klubnál. A távozott vezetőedző legutóbb az Erste Ligában utolsó helyen végzett csapatot irányította. Az Erste csapattal egy nagyon nehéz időszakban próbáltak tisztességesen helytállni és erőn felül teljesíteni, de, mint mondta, ti mindig mögöttünk álltatok, most eljött az ideje a búcsúnak az Acélbikák családjától. Őszintén remélem, hogy a Dunaújvárosi Jégkorong hamarosan ismét régi fényében fog tündökölni, ezt szívből kívánom nektek, tette hozzá. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyerekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók utáni járó kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri a dunaújvárosi adózóktól is, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. A Társadalomtudományi Intézet oktatója, dr. Sitkó Krisztina 2026-os kutatási ösztöndíjat nyert. A rangos nemzetközi program célja a tudományos kapcsolatok erősítése és a közös kutatási projektek támogatása. Az együttműködés során dr. Sitkó Krisztina és dr. Poyun Chen közös kutatómunkát végeznek majd. A program keretében a dunaújvárosi oktató júliusban a Dortmund Általános Neveléstudományi és Szakképzés Pedagógiai Intézetben folytat kutatásokat. Ezt követően dr. Poyun Chen augusztusban és szeptemberben vendégoktatóként érkezik a Dunaújvárosi Egyetem tanárképző intézetébe. Az egyetem szerint a nemzetközi együttműködés hozzájárul a tudományos kapcsolatok bővítéséhez, valamint segíti a pedagógiai és társadalomtudományi kutatások hazai és nemzetközi tapasztalat cseréjét. Új közösségi térrel

City, aki 2 góllal nyertek. A dunaújvárosi csapat ezúttal is több sérült játékosát volt kénytelen nélkülözni. Az első játék részben kiegyenlített küzdelmet láthattak a nézők, azonban egyik együttes sem tudott betalálni. A fordulás után a pécsiek kerültek fölénybe, és az 57. percben Hegedűs Márk góljával megszerezték a vezetést. 10 perccel később Heles lövése egy dunaújvárosi játékoson megpattanva jutott a kapuba, így kialakult a 2-0-ás végeredmény. Győzelmük után a pécsiek a második helyen állnak, még a dunaújvárosi FC visszacsúszott a tabella 7. helyére. Az újvárosiakra még 2 mérkőzés vár a bajnokság hajrájában, írja Duna Online. Könyvadományban részesült a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórháza Szkolár kiadó felajánlásának köszönhetően. A Magyar Kórház Szövetség közreműködésével számolt be róla az intézmény. Összesen 400 darab könyv érkezett a kórházba, amelyeket a következő napokban és hetekben osztanak szét a különböző osztályokon. A felajánlás rendkívül változatos. A csomagokban szép irodalmi művek, ismeretterjesztő kötetek, felnőtt regények, valamint gyermek és ifjúsági könyvek is helyet kaptak. A kórház célja, hogy az olvasás élménye a gyógyulás időszakát is könnyebbé és tartalmasabbá tegye. Az adományt eljutatják többek között a munkahelyi bölcsödébe, a gyermekosztályra, a felnőtt fekvőbeteg részlegekre, valamint az egészségügyi dolgozók számára is biztosítanak belőle, hogy a fárasztó műszakok után kikapcsolódást nyújtson a számukra. Újabb szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételihez szükséges ügyintézés itt Fejér vármegyében is, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Az új funkció csak a DÁP weboldalán keresztül érhető el. Folytatódik a kijelölt parkolók és megállóhelyek takarítása Dunaújvárosban. A cél az, hogy ezek a területek tisztábbak, rendezettebbek és biztonságosabbak legyenek mindenki számára. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a munkálatok a héten május 12-e és 15-e között a római városrészt érintik, minden nap reggel 6 órától délután 3 óráig. A városvezetés kéri a lakosságot, hogy a kihelyezett jelzéseket fokozottan figyeljék, és az érintett időszakban ne hagyják járműveiket az érintett területeken, ezzel is segítve az zökkenőmentes munkavégzést. Az érintett utca beosztás és az időpontok megtalálhatók a dunaonline.hu oldalon. A női kézilabda NB1 szombati játéknapján az élvonaltól már biztos búcsúzó DKK együttese 51-16-ra kapott ki a Ferencvárostól. A vereséget mindenki előre elkönyvelte, csak annak mértéke volt kérdés. Egy dolognak azonban Zubai Gábor vezetőedző nagyon örült, a meccs után a 18 éves Szűcs Zoé be tudott mutatkozni a felnőtt NB1-ben, és egyből 4 gólt szerzett. 20 igazolt játékosuk van, akiknek még 4 versenysorozatban kell helytállnia. NB2 felnőtt, ifi első osztály, serdülő első osztály és felnőtt NB1. További részletek a duol.hu-n. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtható adóbevallásban. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy június végétől ismét indulnak Retro Istria Expresszek az Adriára. A MÁV azt közölte, hogy az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Abbáziába és Fiuméba, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből 2 készételt, a Penny to go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikást orsótésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. Közben a kifli.hu is visszahívta az 1 literes millaktózmentes tejet minőségmegőrzési probléma miatt. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra itt Fejér vármegyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni, szerződés kötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló, 18 év alatt írásos hozzájárulás kell.

0: Itt Fejér vármegyében is. A turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket és fesztiválokat vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A nyár végéig tartó ellenőrzés sorozatban kiemelten figyelik a taxisok működését is. Megnézik például a mérlegek hitelességét, az árak feltüntetését, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását. Átlagos szamócatermés várható idén, bár a termőterület kissé nőtt a kedvezőtlen időjárás miatt, az idei hozam legfeljebb 7000-7500 tonna körül alakulhat. Itt Fejér vármegyében is a fólia sátorban termesztett gyümölcs már egy ideje kapható, a szabadföldi szamóca pedig most május közepén jelenhet meg a kínálatban. Végül a várható időjárásról, keleten még előfordulhat kisebb eső, majd a napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. Egy-egy futózápor legfeljebb a keleti-észak-keleti határnál alakulhat ki. A nyugati-észak-nyugati szél még többfelé élénk, a főváros környékén időnként erős lesz. Délután 15-19 fok valószínű.
1: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok, az év 133. napja, május 13, mennyi 13-as? A szervácokat lehet ma ünnepelni. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber, ugyanide jöhet a közlekedési info is. Hello, jó reggelt, 6 óra múlt 10 perccel, Max Levente vagyok, Rihanna és az Umbrella kezd.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a hét közepén, május 13. szerda. Már a hétvégével kacérkodunk egy picit. Mindjárt jön Michael Gray és a The Weeknd, előtte egy-két érdekesség. Ugye Szervác napja van. A Fagyos Szentek egyike, Szervác Pongrácz Bonifác. A népi megfigyelés szerint a Fagyos Szentek idején gyakori a lehűlés, ami kárt tehet a veteményben. Na hát tegnap meg is jött a hidegfront, úgyhogy ez teljesen valid. És akkor az emlegetett Michael Gray sláger The Weeknd, így megyünk tovább percről percre, közelebb a hétvége felé a Besten. Jó reggel!

0: a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Vesztefem, a legjobb zenék. Ma már csak keleten lehet szükség az esernyőkre. Máshol hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Napos fátyolfelhős idő, 15-20 fok közötti maximummal. Részletek a hírek végén, aztán a kanadai Counting Crows érkezik az Accidentally in Love-vel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Kezdődik a szúnyoggérítés. A tavaszi időszakban elsőként a lárvák elleni biológiai védekezést végzik, természetes baktériumfehérjét tartalmazó készítménnyel. A keleti ország részben légi, a Duna mentén és Nyugat-Magyarország egyes részein földi gérítést alkalmaznak. A készítmény kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. Elindult Magyarország első hop-on-hop-off borbusza a Balatonfüred-Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között, Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk. Csak nem egy évnyi csapadékmennyiség hiányzik a talajból, a kedvezőtlen időjárás jelentős terheket ró a gazdálkodókra, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Csetibor András hangsúlyozta, a csatornák feltöltését csak a nagy folyókból lehet megtenni, de a Tisza és a Duna vízhozama jelentősen csökkent az elmúlt években. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Sulyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő a Sándor palotában adta át a Tisza kormány 16 miniszterének megbízó levelét, ezzel megalakult az új kabinet. Megkezdődött az akkumulátormodulok összeszerelése az új debreceni gyáregységben. A létesítmény az összes szükséges engedélyt megkapta. Hamarosan elindulhat az akkumulátorcellák tesztgyártása is. A modulgyártás már 2024 ősze óta zajlik. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotókiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző, összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A vendorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható. Elhagyta Tenerifét az az óceánjáró, amelynek utasai között hantavírust mutattak ki. A hajón tartózkodók többségét evakuálták, a jármű jelenleg Rotterdam felé tart, ahol majd fertőtlenítik. Közben kiderült, további fertőzötteket találtak az utasok között. Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett. Eddig 3 ember halt meg a fertőzésben, és legalább 8 utasnál mutatták ki a vírust. Uniós szakértők szerint nem kell komoly járványtól tartani, mivel megfelelő megelőzési és ellenőrzési intézkedések érvényesek Európában, valamint a hantavírus nem terjed könnyen emberek között.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Távozik a szakvezető, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Közösségi oldalán jelentette be Hetler Ádám, a Dunaújvárosi Acélvikák szakvezetője, hogy nem folytatja tovább munkáját a Jégkoron klubnál. A távozott vezetőedző legutóbb az Erste Ligában utolsó helyen végzett csapatot irányította. Az Erste csapattal egy nagyon nehéz időszakban próbálta tisztességesen helytállni és erőn felül teljesíteni, de, mint mondta, ti mindig mögöttünk álltatok, most eljött az ideje a búcsúnak az Acélbikák családjától. Őszintén remélem, hogy a Dunaújvárosi Jégkorong hamarosan ismét régi fényében fog tündökölni, ezt szívből kívánom nektek, tette hozzá. A Társadalomtudományi Intézet oktatója, dr. Sitkó Krisztina 2026-os kutatási ösztöndíjat nyert, a rangos nemzetközi program célja a tudományos kapcsolatok erősítése, és a közös kutatási projektek támogatása. Az együttműködés során dr. Sitko Krisztina és dr. Poyun Chen közös kutatómunkát végeznek majd. A program keretében a Dunaújvárosi Oktató júliusban a Dortmund Általános Neveléstudományi és Szakképzés Pedagógiai Intézetben folytat kutatásokat. Ezt követően dr. Poyun Chen augusztusban és szeptemberben vendég oktatóként érkezik a Dunaújvárosi Egyetem tanárképző intézetébe. Az egyetem szerint a nemzetközi együttműködés hozzájárul a tudományos kapcsolatok bővítéséhez, valamint segíti a pedagógiai és társadalomtudományi kutatások hazai és nemzetközi tapasztalat cseréjét. Új közösségi térrel gazdagodott Ercsi, ahol immár minden gyermek együtt játszhat. Az akadálymentes játszótér a játék összekött program részeként valósult meg az Örök Mozgó Parkban. A gyerekeket akadálymentes játszóház kombinált csúszda, háromállású hinta és kocka mászóka is várja, miközben a park megközelítését mozgássérült parkoló és szilárd burkolatot segíti. A cél az volt, hogy minden gyermek ugyanazzal a szabadsággal és biztonsággal élhesse át a közös játék élményét, írja a Duol portál. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből két készételt, a Penny to go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikást orsótésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. Közben a kifli.hu is visszahívta az egyliteres, millaktózmentes tejet minőségmegőrzési probléma miatt. Végül a várható időjárásról: keleten még előfordulhat kisebb eső, majd a napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. Egy-egy futózápor legfeljebb a keleti észak-keleti határnál alakulhat ki. A nyugati észak-nyugati szél még többfelé élénk, a főváros környékén időnként erős lesz. Délután 15-19 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok a hét közepén, egy picit csillapodik az áporos zivataros időjárás, viszont péntekre visszatér, azt ígérik. Ma reggel még keleten előfordulhat kisebb eső, napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra is kisüthet a nap. A maximum 15-20 fok között alakul, holnap tovább melegszik az idő, 19-23 fok lesz, viszont ahogy említettem, pénteken újabb záporok, zivatarok jöhetnek. És remélem, jöhetnek a folytatásban is a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Lionel Richie-t indítom Just For You címmel a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, 7 óra közeleg, úgyhogy jöjjenek a hét közepének legfrissebb hírei. Hét után pedig jönnek újból a legjobb zenék, például Warren G-től,

0: vagy a Volvox-tól. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: a legjobb zenék.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Távozik a szakvezető, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Közösségi oldalán jelentette be Hetler Ádám, a Dunaújvárosi Acélvikák szakvezetője, hogy nem folytatja tovább munkáját a Jégkorong klubnál. A távozott vezetőedző legutóbb az Erste Ligában utolsó helyen végzett csapatot irányította. Az Erste csapattal egy nagyon nehéz időszakban próbálta tisztességesen helytállni és erőn felül teljesíteni, de, mint mondta, ti mindig mögöttünk álltatok, most eljött az ideje a búcsúnak az Acélvikák családjától. Őszintén remélem, hogy a Dunaújvárosi Jégkorong hamarosan ismét régi fényében fog tündökölni, ezt szívből kívánom nektek, tette hozzá. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyerekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók után járó kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri a dunaújvárosi adózóktól is, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. A Társadalomtudományi Intézet oktatója, dr. Sitkó Krisztina 2026-os kutatási ösztöndíjat nyert. A rangos nemzetközi program célja a tudományos kapcsolatok erősítése és a közös kutatási projektek támogatása. Az együttműködés során dr. Sitkó Krisztina és dr. Poyun Chen közös kutatómunkát végeznek majd. A program keretében a dunaújvárosi oktató júliusban a Dortmund Általános Nevelés Tudományi és Szakképzés Pedagógiai Intézetben folytat kutatásokat. Ezt követően dr. Poyun Chen augusztusban és szeptemberben vendégoktatóként érkezik a Dunaújváros Egyetem tanárképző intézetébe. Az egyetem szerint a nemzetközi együttműködés hozzájárul a tudományos kapcsolatok bővítéséhez, valamint segíti a pedagógiai és társadalomtudományi kutatások hazai és nemzetközi tapasztalat cseréjét. Itt Fejér vármegyében is a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket és fesztiválokat vizsgálja

0: 19 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Tobzódnak a hármasok és az egyesek a mai nappal kapcsolatban, ugyanis az év 133. napja, és május 13-a van, ami nem péntek, hanem a hét közepe szerda. Sok boldogságot, kedves szervácok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Már is kezd a Kings of Leon, Use Somebody.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Néhány nappal ezelőtt Britney Spears bűnösnek vallotta magát a bíróságon, miután márciusban ittas vezetés miatt letartóztatták. Britney először szólalt meg az ítélet hirdetés óta. Azt mondta, egy spirituális út kezdete ez. Sok sikert kívánunk hozzá, és a detoxhoz is. Toxic, ezzel a dalával megy tovább a szerda reggel, mit a Besten. Remélem, nincs dugó baleset, ha mégis, akkor jöhet a közlekedési info. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Keleten még lehet egy-egy futózápor, az ország nagy részén viszont akár hosszabb időszakokra is kisüthet ma már a nap. 15-20 fok között alakul a maximum, de hogy mire számíthatunk a folytatásban, kiderül a hírek végén. 7:30 után a Flip the Script-tel idézzük meg az ezredfordulót.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személy jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyermekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók utánjáró kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotókiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző, összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A vendorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható. Görögország néhány szigeten és népszerű üdülőhelyen korlátozná a tömegturizmust. Az új hotelek legfeljebb 100 ágyasak lehetnének, a tengertől számított 25 méteres sávban pedig megtiltanák a beépítést. A legnépszerűbb szigeteken a helyiek közlekedési káoszra, ivóvíz hiányra és növekvő bérleti díjakra panaszkodnak. Tavaly rekordszámú, csaknem 38 millió turista érkezett Görögországba. Kezdődik a szúnyoggyérítés. A tavaszi időszakban elsőként a lárvák elleni biológiai védekezést végzik, természetes baktériumfehérjét tartalmazó készítménnyel. A keleti ország részben légi, a Duna mentén és Nyugat-Magyarország egyes részein földi gyérítést alkalmaznak. A készítmény kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén Naspár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. Szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között az Interspár áruházakban állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. Az akció részletei Mancsa Bajban címen érhetők el az interneten. Krasznahorkai László kapta az Artisjus irodalmi nagydíját. A Nobel-díjas író a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért, valamint teljes életművéért vehette át az elismerést a Magyar Zeneházában. Az Artisjus irodalmi díjak célja az előző év egyik kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Távozik a szakvezető, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Közösségi oldalán jelentette be Hetler Ádám, a Dunaújvárosi Acélvikák szakvezetője, hogy nem folytatja tovább munkáját a Jégkoron klubnál. A távozott vezetőedző legutóbb az Erste Ligában utolsó helyen végzett csapatot irányította. Az Erste csapattal egy nagyon nehéz időszakban próbálta tisztességesen helytállni és erőn felül teljesíteni, de, mint mondta, ti mindig mögöttünk álltatok, most eljött az ideje a búcsúnak az Acélvikák családjától. Őszintén remélem, hogy a Dunaújvárosi Jégkorong hamarosan ismét régi fényében fog tündökölni, ezt szívből kívánom nektek, tette hozzá. Új közösségi térrel gazdagodott Ercsi, ahol immár minden gyermek együtt játszhat. Az akadálymentes játszótér a játék összekött program részeként valósult meg az Örök Mozgó Parkban. A gyerekeket akadálymentes játszóház, kombinált csúszda, háromállású hinta és kocka mászóka is várja, miközben a park megközelítését mozgássérült parkoló és szilárd burkolatot segíti. A cél az volt, hogy minden gyermek ugyanazzal a szabadsággal és biztonsággal élhesse át a közös játék élményét, írja a Dual portál. Az újvárosiak a pécsi MFC vendégeként léptek pályára a napokban, ahol a gól nélküli első félidő után a háziak két góllal nyertek. A dunaújvárosi csapat ezúttal is több sérült játékosát volt kénytelen nélkülözni. Az első játék részben kiegyenlített küzdelmet láthattak a nézők, azonban egyik együttes sem tudott betalálni. A fordulás után a pécsiek kerültek fölénybe, és az 57. percben Hegedűs Márk góljával megszerezték a vezetést. 10 perccel később Heles lövése egy dunaújvárosi játékoson megpattanva jutott a kapuba, így kialakult a 2-0-ás végeredmény. Győzelmük után a pécsiek a második helyen állnak, míg a dunaújvárosi FC visszacsúszott a tabella 7. helyére. Az újvárosiakra még 2 mérkőzés vár a bajnokság hajrájában, írja Duna Online. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtható adóbevallásban. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Végül a várható időjárásról: keleten még előfordulhat kisebb eső, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. Egy-egy futózápor legfeljebb a keleti észak-keleti határnál alakulhat ki. A nyugati észak-nyugati szél még többfelé élénk, a főváros környékén időnként erős lesz. Délután 15-19 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Flip the script is in the house, come on. Flip the script is in the house, yeah. Flip the script.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 13-án, szerdán, Szervác napján. 76 éve a mai napon először rendeztek Forma 1-es versenyt a Silverstone-i pályán. 91 éve ezen a napon Carsey Maggie szabadalmaztatta a parkolóórát. Na, jól van. 85 éve a mai napon született Ritchie Valens, amerikai énekes, dalszerző és gitáros, a rock and roll egyik úttörője, aki mindössze 18 évet élt. Ma 76 éve megszületett Stevie Wonder, amerikai énekes, zenész. I love you. 87 évvel ezelőtt ugyanezen a napon született Harvey Keitel, amerikai színész, Alkonyattól Pirkadatig, Apácasó, Ponyvaregény. Ő volt Mr. Wolf, a probléma megoldó, ugye megvan? És ma 40 éves Robert Pattinson, brit színész, modell, zenész, producer, az Alkonyat filmek sztárja. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok! Hát az M5-ösön nem egyszerű a közlekedők dolga, ugyanis ott Röszke felé Újhartyán közelében felborult és keresztbe fordult egy kamion. Újhartyánnál leterelnek mindenkit a pályáról, teljes útzár van. Aki tud, már időben hajtson le az 5-ös főútra. Rögtön 8 óra, jó reggelt! Vannak dolgok, amik nem változnak. A következő órában halljuk majd Ákost és a New Radicals-t is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felé.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Távozik a szakvezető, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Közösségi oldalán jelentette be Hetler Ádám, a Dunaújvárosi Acélvikák szakvezetője, hogy nem folytatja tovább munkáját a Jégkorong klubnál. A távozott vezetőedző legutóbb az Erste Ligában utolsó helyen végzett csapatot irányította. Az Erste csapattal egy nagyon nehéz időszakban próbálta tisztességesen helytállni és erőn felül teljesíteni, de, mint mondta, ti mindig mögöttünk álltatok, most eljött az ideje a búcsúnak az Acélvikák családjától. Őszintén remélem, hogy a Dunaújvárosi Jégkorong hamarosan ismét régi fényében fog tündökölni, ezt szívből kívánom nektek, tette hozzá. Az újvárosiak a Pécsi MFC vendégeként léptek pályára a napokban, ahol a gól nélküli első félidő után a háziak két góllal nyertek. A Dunaújvárosi csapat ezúttal is több sérült játékosát volt kénytelen nélkülözni. Az első játék részben kiegyenlített küzdelmet láthattak a nézők, azonban egyik együttes sem tudott betalálni. A fordulás után a pécsiek kerültek fölénybe, és az 57. percben Hegedűs Márk góljával megszerezték a vezetést. 10 perccel később Heles lövése egy dunaújvárosi játékoson megpattanva jutott a kapuba, így kialakult a 2-0-ás végeredmény. Győzelmük után a pécsiek a második helyen állnak, míg a Dunaújvárosi FC visszacsúszott a tabella 7. helyére. Az újvárosiakra még 2 mérkőzés vár a bajnokság hajrájában, írja Duna Online. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből 2 készételt, a Penny to go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikást orsótésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. Közben a kifli.hu is visszahívta az 1 literes, millaktózmentes tejet minőségmegőrzési probléma miatt. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra itt Fejérvár megyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni, szerződés kötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló, 18 év alatt írásos hozzájárulás kell. Átlagos szamócatermés várható idén, bár a termőterület kissé nőtt a kedvezőtlen időjárás miatt, az idei hozam legfeljebb 7000-7500 tonna körül alakulhat. Itt Fejérvár megyében is a fólia sátorban termesztett gyümölcs már egy ideje kapható, a szabadföldi szamóca pedig most május közepén jelenhet meg a kínálatban. Míg a várható időjárásról, keleten még előfordulhat kisebb eső, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. Egy-egy futózápor legfeljebb a keleti észak-keleti határnál alakulhat ki. A nyugati észak-nyugati szél még többfelé élénk, a főváros környékén időnként erős lesz. Délután 15-19 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ugye a hírek előtt mondtam, hogy teljes pályazár van az M5-ösön Újhartyánnál, felborult és keresztbe fordult egy kamion Szeged felé, és teljes útzár van a 32-esen is Jászfényszaru közelében, ahol kamion és autó karambolozott. Jó utat óvatosan, 0620-55-55-155, a közlekedési hír van jöhet ide. 4 perc elmúlt 8, már is énekel Jerry Hallivel.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, azt hiszem a mai reggel két legfontosabb közlekedési infója, egyrészt az M5-ös Röszke felé, ahol Újhartyán közelében felborult és keresztbe fordult egy kamion. Teljes pályazárban, már a 30-as kilométernél Ócsa térségében leterelik a forgalmat, aki teheti, válaszol másik úton alatt, és teljes útzárban a 32-es főúton is Jászfényszaru közelében, ahol egy kamion autóval ütközött, a 12-es kilométernél történt. Óvatosan, jó utat, és ha dugó, baleset van, várom én is a közlekedési infót. 0620 55 55 155. Elveszítette a pert Amy Winehouse apja, nem jár neki az énekesnő barátainál lévő elárverezett hagyatékból. Mitch Winehouse azzal vádolt a lánya két közeli barátnőjét, hogy jogtalanul adták el az énekesnő személyes tárgyait amerikai árveréseken. A legfelsőbb bíróság most ítéletet hozott, e szerint a tárgyak ajándékok voltak, az apa pedig megbízhatatlan tanúnak bizonyult. A megbízhatatlan tanú egykori lánya. Amy Winehouse énekel a folytatásban. Tears dry on the Rona Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Nem véletlenül hívják Vagyos Szenteknek a Szervác, Pongrác, Bonifác névnap körüli időszakot. Tegnap szórakozott velünk Pongrác, ezt írják a neten. Az esti órákban kifehéredett a kékestető, éjfél után a hóvastagság elérte a 2 centimétert, Gyöngyösön pedig teniszlabda méretű jég potyogott az égből. Mindez május 12-én, de hogy mi vár ránk ma? A hét közepén, a hónap 13. napján, az is kiderül a hírek végén. Előjáróban annyit, hogy szeles, hűvös májusi időnk lesz, napsütéssel, gomoly felhőkkel, már csak egy-egy picike futózáporral. 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber számunk, teljes útzár az M5-ösön, Úcsánál leterelnek mindenkit a Szeged felé vezető oldalról, mert hogy felborult és keresztbe fordult egy kamion. Rögtön 8:30, jönnek a hírek, aztán George Michael és a Fast Love.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyermekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók utánjáró kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotókiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző, összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A vendorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható. Görögország néhány szigeten és népszerű üdülőhelyen korlátozná a tömegturizmust. Az új hotelek legfeljebb 100 ágyasak lehetnének, a tengertől számított 25 méteres sávban pedig megtiltanák a beépítést. A legnépszerűbb szigeteken a helyiek közlekedési káoszra, ivóvíz hiányra és növekvő bérleti díjakra panaszkodnak. Tavaly rekordszámú, csak nem 38 millió turista érkezett Görögországba. Elindult Magyarország első hop-on-hop-off borbusza a Balatonfüred csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között. Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk. Itthon megkezdődött az aszbeszttel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathely Oladi város részében. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszokon dolgoznak. A végleges megoldás azonban az aszfaltozás lesz, amihez kormányzati forrást fognak igényelni. Elhagyta Tenerifét az az óceánjáró, amelynek utasai között hantavírust mutattak ki. A hajón tartózkodók többségét evakuálták, a jármű jelenleg Rotterdam felé tart, ahol majd fertőtlenítik. Közben kiderült, további fertőzötteket találtak az utasok között. Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett. Eddig 3 ember halt meg a fertőzésben, és legalább 8 utasnál mutatták ki a vírust. Uniós szakértők szerint nem kell komoly járványtól tartani, mivel megfelelő megelőzési és ellenőrzési intézkedések érvényesek Európában, valamint a hantavírus nem terjed könnyen emberek között.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Távozik a szakvezető, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Közösségi oldalán jelentette be Hetler Ádám, a Dunaújvárosi Acélbikák szakvezetője, hogy nem folytatja tovább munkáját a Jégkorong klubnál. A távozott vezetőedző legutóbb az Erste Ligában utolsó helyen végzett csapatot irányította. Az Erste csapattal egy nagyon nehéz időszakban próbálta tisztességesen helytállni és erőn felül teljesíteni, de, mint mondta, ti mindig mögöttünk álltatok, most eljött az ideje a búcsúnak az acélbikák családjától. Őszintén remélem, hogy a dunaújvárosi jégkorong hamarosan ismét régi fényében fog tündökölni, ezt szívből kívánom nektek, tette hozzá. Új közösségi térrel gazdagodott Ercsi, ahol immár minden gyermek együtt játszhat. Az akadálymentes játszótér a játék összekött program részeként valósult meg az Örök Mozgó Parkban. A gyerekeket akadálymentes játszóház kombinált csúszda, háromállású hinta és kocka mászóka is várja, miközben a park megközelítését mozgássérült parkoló és szilárd burkolatút segíti. A cél az volt, hogy minden gyermek ugyanazzal a szabadsággal és biztonsággal élhesse át a közös játék élményét, írja a Dual portál. Az újvárosiak a Pécsi MFC vendégeként léptek pályára a napokban, ahol a gól nélküli első félidő után a háziak két góllal nyertek. A dunaújvárosi csapat ezúttal is több sérült játékosát volt kénytelen nélkülözni. Az első játék részben kiegyenlített küzdelmet láthattak a nézők, azonban egyik együttes sem tudott betalálni. A fordulás után a pécsiek kerültek fölénybe, és az 57. percben Hegedűs Márk góljával megszerezték a vezetést. 10 perccel később Heles lövése egy dunaújvárosi játékoson megpattanva jutott a kapuba, így kialakult a 2-0-ás végeredmény. Győzelmük után a pécsiek a második helyen állnak, míg a dunaújvárosi FC visszacsúszott a tabella 7. helyére. Az újvárosiakra még 2 mérkőzés vár a bajnokság hajrájában, írja Duna Online. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtható adóbevallásban. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Igla várható időjárásról, keleten még előfordulhat kisebb eső, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüd a nap. Egy-egy futózápor legfeljebb a keleti észak-keleti határnál alakulhat ki. A nyugati észak-nyugati szél még többfelé élénk, a főváros környékén időnként erős lesz. Délután 15-19 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: nem.
1: Best FM-a a legjobb zenék. Május 13-án szerdán szeles, hűvös, napos, gomoly felhős májusi időnk lesz 20 fok körüli maximummal, jóval több napsütéssel, mint tegnap, és továbbra is leterelnek mindenkit az M5-ösről a Szeged felé vezető oldalon Úcsánál, korábban ugyanis felborult és keresztbe fordult egy kamion teljes pályázárban. Jó utat az Envoggal, Free Your Mind a Besten!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, május 13, nem péntek, szerda, mindjárt 9 óra, jön egy új óra az új napon, benne új esély. Another Chance, Roger Sanchez dalával is készülök, és itt lesz a Well Hello is. 0620-55-55-155, telefon SMS Viber. Rövid információs szünet következik, aztán újból a legjobb zenék szólnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Távozik a szakvezető, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Közösségi oldalán jelentette be Hetler Ádám, a Dunaújvárosi Acélbikák szakvezetője, hogy nem folytatja tovább munkáját a Jégkoron klubnál. A távozott vezetőedző legutóbb az Erste ligában utolsó helyen végzett csapatot irányította. Az Erste csapattal egy nagyon nehéz időszakban próbáltak tisztességesen helytállni és erőn felül teljesíteni, de, mint mondta, ti mindig mögöttünk álltatok, most eljött az ideje a búcsúnak az Acélbikák családjától. Őszintén remélem, hogy a Dunaújvárosi Jégkorong hamarosan ismét régi fényében fog tündökölni, ezt szívből kívánom nektek, tette hozzá. A Társadalomtudományi Intézet oktatója, dr. Sitko Krisztina 2026-os kutatási ösztöndíjat nyert, a rangos nemzetközi program célja a tudományos kapcsolatok erősítése és a közös kutatási projektek támogatása. Az együttműködés során dr. Sitko Krisztina és dr. Poyun Chen közös kutatómunkát végeznek majd. A program keretében a Dunaújvárosi Oktató júliusban a Dortmund Általános Nevelés Tudományi és Szakképzés Pedagógiai Intézetben folytat kutatásokat. Ezt követően dr. Poyun Chen augusztusban és szeptemberben vendégoktatóként érkezik a Dunaújvárosi Egyetem tanárképző intézetébe. Az egyetem szerint a nemzetközi együttműködés hozzájárul a tudományos kapcsolatok bővítéséhez, valamint segíti a pedagógiai és társadalomtudományi kutatások hazai és nemzetközi tapasztalat cseréjét. Új közösségi térrel gazdagodott Ercsi, ahol immár minden gyermek együtt játszhat. Az akadálymentes játszótér a játék összekött program részeként valósult meg az Örök Mozgó Parkban. A gyerekeket akadálymentes játszóház, kombinált csúszda, háromállású hinta és kocka mászóka is várja, miközben a park megközelítését mozgássérült parkoló és szilárd burkolatot segíti. A cél az volt, hogy minden gyermek ugyanazzal a szabadsággal és biztonsággal élhesse át a közös játék élményét, írja a Duol portál. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből két készételt, a Penny to go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikást orsótésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. Közben a kifli.hu is visszahívta az egyliteres, millaktózmentes tejet minőségmegőrzési probléma miatt. Végül a várható időjárásról, keleten még előfordulhat kisebb eső, majd a napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. Egy-egy futózápor legfeljebb a keleti észak-keleti határnál alakulhat ki. A nyugati észak-nyugati szél még többfelé élénk, a főváros környékén időnként erős lesz. Délután 15-19 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Tart a pályázár az M5-ösön, ahol Szeged felé korábban Újhartyán térségében egy kamion felborult, keresztbe fordult, eltorlaszolva az utat. Már Ócsánál leterelnek mindenkit, aki tud, válaszol másik útvonalat. Jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok! 4 perccel múlt 9, 0620-55-55-155 telefon SMS Viber. Már is jön a Compact Disco és a Pildorain.
0: Best FM!

0: tudom, hogy akarod.
1: Best FM, a legjobb zenék. Puerto Rico-ban született Ricky Martin, aki 9 évesen már reklámfilmben szerepelt, de focizott is, aztán popénekesi karrierbe kezdett. Első szólóalbumát 91-ben készített el, azóta majdnem 100 millió eladott lemeznél járt, 2 Grammy és 5 Latin Grammy díjat kapott. Olyan slágereit ismerhetjük és hallhatjuk majd július 6-án élőben Budapesten, mint a Living La Vida Loca, a Maria, a She Bangs, a Nobody Wants to Be Lonely, vagy a most érkező Private Emotion.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Sunny Shining Süt a nap énekelt a Bob Marley. Tegnap este viszont esett a hó a Kékesen, 2 centi ráadásul, úgyhogy szépen kifehéredett a Time május 12-én, Gyöngyösön pedig teniszlabda méretű jég hullott az égből. Hát a hidegszentek, ugye, Szervácz, Pongrácz, Bonifácz, ma Szervácz napja van. Sok boldogságot az ünnepelteknek, névnaposoknak, szülinaposoknak. Nincs változás az M5-ösön egy reggeli kamionbaleset miatt, melyben a kamion felborult, oldalára fordult és eltorlaszolta a teljes pályaoldalt a Szeged felé vezetőt. Teljes utcárban, Ócsánál leterelnek mindenkit. Új esély, Another Chance a címe, Roger Sanchez dalának, ezzel megy tovább a szerda reggel a Besten.

FM, a legjobb zenék, egy kis francia house-t öltöztetett hip-hop ruhába Kanye West. 2007-ből jön a Stronger, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Az ezredforduló időszakának legnagyobb pop himnuszai pedig ma is mixben hallhatóak, majd a Night Shift-ben 6-tól White Boy-tól, 7 és 8 között a lemezjátszót mögött DJ Effendi.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Továbbra sem járható az M5-ös Szeged felé, csak Ócsáig, ott leterelnek mindenkit, egy kamion felborult, eltorlaszolva az autópályát. Ha van közlekedési hír a következő órában, sőt, a hírek alatt is várom, 0620 55 55 155, 10 után pedig itt lesz többek között Armand van Helden. És Szakács Gergő is. Rögtön 10 óra, mindjárt folytatjuk a legjobb zenékkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Sulyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő a Sándor palotában adta át a Tisza kormány 16 miniszterének megbízó levelét, ezzel megalakult az új kabinet. Országos állateledelgyűjtő akciót szervez hétvégén a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. Szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között az Interspár áruházakban állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. Az akció részletei Mancsa bajban címen érhetők el az interneten. Itthon megkezdődött az aszbeszttel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathely Oladi város részében. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszokon dolgoznak. A végleges megoldás azonban az aszfaltozás lesz, amihez kormányzati forrást fognak igényelni. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyermekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók utánjáró kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. Pécs főterén lehet először megnézni az idei sajtófotókiállítást. A jövő hétfőtől 10 napon át látogatható szabadtéri tárlat a tavalyi év legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A pályázatra idén 258 szerző, összesen több mint 6000 fotóval nevezett. A vendorkiállítás több nagyvárosba is ellátogat, a fővárosban szeptember 15-től lesz látható. Elindult Magyarország első hop-on-hop-off borbusza a Balatonfüred Csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között, Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk. Csak nem egy évnyi csapadék mennyiség hiányzik a talajból, a kedvezőtlen időjárás jelentős terheket ró a gazdálkodókra, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Cseh Tibor András hangsúlyozta, a csatornák feltöltését csak a nagy folyókból lehet megtenni, de a Tisza és a Duna vízhozama jelentősen csökkent az elmúlt években.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Távozik a szakvezető, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Közösségi oldalán jelentette be Hetler Ádám, a Dunaújvárosi Acélvikák szakvezetője, hogy nem folytatja tovább munkáját a Jégkoron klubnál. A távozott vezetőedző legutóbb az Erste Ligában utolsó helyen végzett csapatot irányította. Az Erste csapattal egy nagyon nehéz időszakban próbáltak tisztességesen helytállni és erőn felül teljesíteni, de, mint mondta, ti mindig mögöttünk álltatok, most eljött az ideje a búcsúnak az Acélbikák családjától. Őszintén remélem, hogy a Dunaújvárosi Jégkorong hamarosan ismét régi fényében fog tündökölni, ezt szívből kívánom nektek, tette hozzá. A Társadalomtudományi Intézet oktatója, Dr. Sitko Krisztina 2026-os kutatási ösztöndíjat nyert, a rangos nemzetközi program célja a tudományos kapcsolatok erősítése és a közös kutatási projektek támogatása. Az együttműködés során Dr. Sitko Krisztina és Dr. Poyun Chen közös kutató munkát végeznek majd. A program keretében a Dunaújvárosi Oktató júliusban a Dortmund Általános Nevelés Tudományi és Szakképzés Pedagógiai Intézetben folytat kutatásokat. Ezt követően Dr. Poyun Chen augusztusban és szeptemberben vendégoktatóként érkezik a Dunaújvárosi Egyetem tanárképző intézetébe. Az egyetem szerint a nemzetközi együttműködés hozzájárul a tudományos kapcsolatok bővítéséhez, valamint segíti a pedagógiai és társadalomtudományi kutatások hazai és nemzetközi tapasztalat cseréjét. Új közösségi térrel gazdagodott Ercsi, ahol immár minden gyermek együtt játszhat. Az akadálymentes játszótér a játék összekött program részeként valósult meg az Örök Mozgó Parkban. A gyerekeket akadálymentes játszóház kombinált csúszda, háromállású hinta és kocka mászóka is várja, miközben a park megközelítését mozgássérült parkoló és szilárd burkolatú segíti. A cél az volt, hogy minden gyermek ugyanazzal a szabadsággal és biztonsággal élhesse át a közös játék élményét, írja a Duol portál. Itt Fejér vármegyében is. A turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket és fesztiválokat vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A nyár végéig tartó ellenőrzés sorozatban kiemelten figyelik a taxisok működését is. Megnézik például a mérlegek hitelességét, az árak feltüntetését, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását. Végül a várható időjárásról: keleten még előfordulhat kisebb eső, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. Egy-egy futózápor legfeljebb a keleti-észak-keleti határnál alakulhat ki. A nyugati észak-nyugati szél még többfelé élénk, a főváros környékén időnként erős lesz, délután 15-19 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ebből az időszakból pedig olyan ismerős nevekkel találkozhatunk ebben az órában, mint Sophie Alice Baxter, Coolio, Armand van Helden, Donna Louise, Artful Dodger, Dario G, nem sokára Edwin Collins, Craig David, vagy az óra indító Planet Funk. 5 perc elmúlt 10, hello, jó utat, jó munkát, Maxim Levente vagyok, ez pedig a
0: Best

nem. Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

Best FM, a legjobb zenék, a brit elektronikus trió a Dario G 1997-es bemutatkozó dalával megy tovább a szerda délelőtt, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Szól már is a Sunshine a Besten.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára bármi jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátok.

0: Best FM, a legjobb zenék. Még a reggeli órákban az M5-ösön Röszke felé Újhartyán közelében felborult és keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél az adott pályaszakaszt lezárták, a forgalmat Úcsa térségében kitereli. Már ott is nagy a dugó, aki teheti válasszon másik útvonalat. Sokan kerülnek az 5-ös főút felé, ezért már Dabas térségében is torlódik a forgalom. Tudom, hogy kicsit odébb van, de a 4-es főút is lehet alternatíva. Ezen kívül a 32-es főúton Jászfényszaru közelében szintén korábban kamion és autó karambolozott, a 12-es kilométernél ott is teljes útzár van érvényben. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Örgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejt.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ahol a délelőtt utolsó órájában Carl Wolf énekli el kedvenc Totó slágerét, és Afrika mellett Gyula Firátótra is ellátogatunk. Jön Subbase Monster is, és jöhet a közlekedési info, ha van 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Keresik Molnár Istvánt. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Lakosságtól kér segítséget a rendőrség. A 35 éves Molnár István május 9-én távozott otthonából. Ismeretlen helyre azóta nem adott életjelet magáról. A rendőrség tájékoztatása szerint a felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre. Az eltűnt férfi körülbelül 175 cm magas, vékony testalkatú, világos barna hajú és kék szemű. Ismertető jele, hogy bal felkarján egy oroszlánfejet ábrázoló tetoválás található. Eltűnésekor sötét színű farmellandrágot, fekete rövidújú pólót és sportcipőt viselt, fotója a dunaonline.hu oldalon megtekinthető. A rendőrség kéri, hogy aki felismeri Molnár Istvánt, vagy információval rendelkezik tartózkodási helyéről, jelentkezzen személyesen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon, vagy hívja 112-t. Közösségi oldalán jelentette be Hetler Ádám, a Dunaújvárosi Acélbikák szakvezetője, hogy nem folytatja tovább munkáját a Jégkorong klubnál. A távozott vezetőedző legutóbb az Erste Ligában utolsó helyen végzett csapatot irányította. Az Erste csapattal egy nagyon nehéz időszakban próbáltak tisztességesen helytállni és erőn felül teljesíteni, de, mint mondta, ti mindig mögöttünk álltatok, most eljött az ideje a búcsúnak az Acélbikák családjától. Őszintén remélem, hogy a Dunaújvárosi Jégkorong hamarosan ismét régi fényében fog tündökölni, ezt szívből kívánom nektek, tette hozzá. Új közösségi térrel gazdagodott Ercsi, ahol immár minden gyermek együtt játszhat. Az akadálymentes játszótér a játék összekött program részeként valósult meg az Örök Mozgó Parkban. A gyerekeket akadálymentes játszóház, kombinált csúszda, háromállású hinta és kocka mászóka is várja, miközben a park megközelítését mozgássérült parkoló és szilárd burkolatút segíti. A cél az volt, hogy minden gyermek ugyanazzal a szabadsággal és biztonsággal élhesse át a közös játék élményét, írja a Duol portál. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből két készételt, a Penny to Go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikást orsótésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. Közben a kifli.hu is visszahívta az egyliteres, millaktózmentes tejet minőségmegőrzési probléma miatt. Holnap kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számítható majd a napos időre, majd a napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak, majd este a Dunántúl már többfelé várható csapadék. A legmelegebb órákban 18 és 23 fokra van kilátás.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Az aszályhelyzetről is tárgyalnak a mai kormányülésen. Hazánkban nem okozhat járványt a hantavírus. Sok napsütés várható ma, csak északkeleten lehetnek kisebb esők. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést, ezt közölte a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy azért ott gyűlnek össze, mert az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódnak az aszályhelyzetről, ezután döntenek majd a rövid távon szükséges intézkedésekről. Emellett az ülésen szó lesz majd a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását, és az ország energiaellátásának helyzetéről is tájékozódnak. Nem kell tartanunk a hantavírustól, hazánkban ugyanis kicsi az esélye annak, hogy járványt okozzon. Ezt mondta a rádiónak a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának a vezetője. Bár a kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjáron fertőzött, Kemenesi Gábor szerint ilyen esetek korábban is előfordultak.
4: nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Andes vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
3: Több mint 2,5 tonnányi gyümölcsöt vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelmi hatóság. Illegális árusokat értek tetten az ellenőrök egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában, ahol 9 árustól főleg szamócát és áfonyát foglaltak le és semmisítettek meg. A gyümölcsök penészesek és romlottak voltak, és az árusok nem rendelkeztek az áru eredetét igazoló papírokkal, vagyis súlyos kockázatot jelentettek a gyümölcsök a fogyasztók számára. Havazott tegnap este a Kékestetőn, nagyjából 2 centiméternyi hó hullott. Miközben ott kifehéredett a táj, Gyöngyösön teniszlabda méretű jég esett. A horvát határ közelében Letenyén pedig nagyjából 40 mm-nyi eső esett 24 óra alatt. Hogy ma milyen időre számíthatunk, azt már is elárulom. Napos, de szeles időre számíthatunk ma. Az ország nagy részén estig sok napsütés várható, és bár lehetnek fátyol és gomoly felhők az égen, csak az északkeleti tájakon fordulhat elő kisebb eső. A szél viszont sokfelé megélénkülhet. 15-20 fok között alakul ma a hőmérséklet, este pedig 9-15 fok valószínű. A következő napokban melegszik a levegő, de jönnek a záporok. Holnap a Dunántúlon eshet, pénteken viszont országszerte eleredhet az eső. Holnap 23, pénteken pedig 24 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Persze senki sem szereti, ha a sötét titkok napvilágot látnak, de hát akár akarják, akár nem, előbb-utóbb kiderülhetnek. Ez történt most is. Évekig titkos viszonyt folytatott P. Diddy és a brit királyi család tagja, Sarah Ferguson, András herceg exe. I don't wanna know, nem akarom tudni, de most már tudjuk persze. P. Diddy-ék kezdenek. Hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. A december 16-án újból Budapesten koncertező kanadai rockstar Bryan Adams kezében nem csak a gitár szól jól, de a fényképezőgép is tökéletesen működik. Lelkes fotós is mindamellett, hogy évtizedek óta megkerülhetetlen alakja a rockzenének. Cloud No. 9 című dalát most Sikén mixében halljuk a Besten.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, hát nem két perc egy felborult kamion műszaki mentése, úgyhogy továbbra is pályazár van az M5-ösön Szeged felé, Újhartyán térségében történt még reggel kamion baleset, felborult, az oldalára fordult és eltorlaszolta a pálya ezen oldalát, Úcsánál terelnek le mindenkit, és már az 5-ös főút is nagyon lassú, akár a 4-es főút is lehet alternatív kerülő út, bár egy picivel hosszabb, tudom. És több kilométeres a dugó az M1-esen Budapest felé is, Tata előtt nem sokkal. Ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelmezők.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejtelen.

a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 2-2 a nemek aránya a hírek után. Majoros Rita követeli magának a mikrofont, Give it to me, ez pedig a dal címe Timbalandtől, Nelly Furtadótól és Justin Timberlake-től. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap reggel is. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Távozik a szakvezető, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Lakosságtól kér segítséget a rendőrség. A 35 éves Molnár István május 9-én távozott otthonából. Ismeretlen helyre azóta nem adott életjelet magáról. A rendőrség tájékoztatása szerint a felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre. Az eltűnt férfi körülbelül 175 cm magas, vékony testalkatú, világos barna hajú és kék szemű. Ismertető jele, hogy bal felkarján egy oroszlán fejet ábrázoló tetoválás található. Eltűnésekor sötét színű farmellandrágot, fekete rövidújú pólót és sportcipőt viselt, fotója a dunaonline.hu oldalon megtekinthető. A rendőrség kéri, hogy aki felismeri Molnár Istvánt vagy információval rendelkezik tartózkodási helyéről, jelentkezzen személyesen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon, vagy hívja 112-t. A Társadalomtudományi Intézet oktatója, dr. Sitkó Krisztina 2026-os kutatási ösztöndíjat nyert. A rangos nemzetközi program célja a tudományos kapcsolatok erősítése és a közös kutatási projektek támogatása. Az együttműködés során dr. Sitkó Krisztina és dr. Poyun Chen közös kutatómunkát végeznek majd. A program keretében a Dunaújvárosi Oktató júliusban a Dortmund Általános Nevelés Tudományi és Szakképzés Pedagógiai Intézetben folytat kutatásokat. Ezt követően dr. Poyun Chen augusztusban és szeptemberben vendégoktatóként érkezik a Dunaújvárosi Egyetem tanárképző intézetébe. Az egyetem szerint a nemzetközi együttműködés hozzájárul a tudományos kapcsolatok bővítéséhez, valamint segíti a pedagógiai és társadalomtudományi kutatások hazai és nemzetközi tapasztalat cseréjét. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből két készételt, a Penny to go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikást orsótésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. Közben a kifli.hu is visszahívta az egyliteres, millaktózmentes tejet minőségmegőrzési probléma miatt. Átlagos szamócza termés várható idén, bár a termőterület kissé nőtt a kedvezőtlen időjárás miatt, az idei hozam legfeljebb 7000-7500 tonna körül alakulhat. Itt Fejér vármegyében is a fólia sátorban termesztett gyümölcs már egy ideje kapható, a szabadföldi szamócza pedig most május közepén jelenhet meg a kínálatban. Végül a várható időjárásról, keleten még előfordulhat kisebb eső, majd a napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. Egy-egy futózápor legfeljebb a keleti észak-keleti határnál alakulhat ki. A nyugati észak-nyugati szél még többfelé élénk, a főváros környékén időnként erős lesz. Délután 15-19 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Nem lesz üzemanyag hiánya kutakon, ezt ígérte a MOL. Beatles rajongói központ nyílik Londonban, északkeleten lehetnek záporok, máshol napos száraz idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Lesz elég dízel és benzin is a kutakon. Magyarországnak ugyanis stabil az üzemanyag ellátása. Ezt írta a MOL azokra a hírekre reagálva, amelyek szerint ma estig elfogyhat a dízel a kisebb kutakról. A társaság azt közölte, hogy az állami stratégiai dízelkészletből biztosított mennyiség valóban elfogyhat ma, de a MOL a saját termelésből továbbra is ellátja a partnereit, és biztosítja, hogy az üzemanyag ellátás folyamatos legyen az országban. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék, ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a termés kilátásokat, ezt mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
4: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelő állományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala vármegyében, de Hajdú-Bihar és Szabolcs vármegye egyes területein is. Azonban a csapadékeloszlás hektikus volt, ahol egyáltalán nem esett, várják a gazdálkodók a csapadékot. Minél hosszabb ideig tartó, csendes, áztató esőt, hogy kellő mélységbe tudjon szivárogni.
3: Szabálytalankodó hajósokat kaptak el a Dunán a vízirendőrök. Egy hetes nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak a múlt héten, amelynek keretében 159 hajót, köztük teher, tartály, személy és sportcélű hajókat ellenőriztek. Helyszíni bírságot 48 esetben szabtak ki, 12 alkalommal pedig szabálysértési feljelentést tettek. Főleg okmányok, engedélyek és biztonsági felszerelések hiányoztak a hajósoknál, de volt, aki ittasan vezetett, és olyan is, aki ellopott egy elektronikus bóját. Látogatóközpont lesz a londoni Beatles székházból. A 7 emeletes épületben egy interaktív múzeumot alakítanak ki, ahol be lehet majd nézni az egykori stúdiókba, oda, ahol a Let It Be album készült. Emellett hozzá lehet férni a legendás együttes zenei archívumához, és arra a tetőteraszra is fel lehet majd menni, ahol 1959-ben az utolsó nyilvános fellépését tartotta a Liverpooli négyes. A központ a tervek szerint 2027-ben nyitja meg kapuit. Napos időben bízhatunk ma. Estén az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak az északkeleti tájakon élők számíthatnak kisebb esőkre. A szél viszont sokfelé megerősödik. 15-20 fokot mutatnak a hőmérők, este pedig 9-15 fokig hűl a levegő. Holnap is sok napsütés várható, de délután a Dunántúlon már eleredhet az eső, pénteken pedig országszerte előfordulhatnak záporok. Viszont egyre melegebb lesz, holnap 18-23, pénteken 18-24 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép szerdát, csodás délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, elmúlt dél, és szerda van, úgyhogy visszatértem egy kis pihenőből, és újra én várom önöket a legjobb zenékkel. Itt lesz a Black Machine, jön Sean Paul, jön majd a Bombon is, de a Destiny's Child is beugrik. Timbalanddal, Nelly Furtadóval és Justin Timberlake-kel pedig indul a délután. Itt a Give It To Me.

Pest FM a legjobb zenék. Nagyon-nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy velem tartanak ma a napsütésben is, és a legjobb zenék társaságában. Hozom ma is természetesen a napkérdését, mindenféle közlekedési információt, mindenféle érdekességet, mozi ajánlót is, úgyhogy tartsanak velem. Mert persze ma is a legjobb zenéké lesz a főszerep, úgyhogy Melanie C érkezik hamarosan a Spice Girls-ből, és a Never Be The Same Again. Itt lesz Sean Paul is, és a Temperature kicsit már nyárra hangol minket, de előtte itt a Black Machine, és talán a világ egyik legegyszerűbb dalszövegű dala. Annyit kell megjegyezni, hogy How G.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat azoknak, akik ma is úton vannak, úton lesznek. Hozom a közlekedési információkat, amint megkapom őket. Például, hogy az M0-as autó déli szektorán, Gyálnál az M3-as autópálya irányába szalagkorlátot javítanak. A 34-es és a 35-ös kilométerek közötti szakaszon, úgyhogy a külső sáv zárva is van. Jelen pillanatban is legalább 5 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155. Ma is ide várom a közlekedési infókat. Bárki bármerre jár, már jöhet is. Nagyon köszönöm, jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Sokan azt mondják, hogy a szerda a legnehezebb nap a héten, és hogy a szerda délután, mert hogy még messze a hétvége, és már messze az előző hétvége, úgyhogy ilyenkor kell egy kicsit felspanolnunk magunkat, feltölteni energiával, egy délutáni kávéval, így evéd után, vagy néhány isteni zenével, hogy azért kibírjuk még péntek délutánig. Na én ezzel leszek a következő órában. Kávét sajnos nem tudok küldeni a rádión keresztül, de isteni zenéket annál inkább, úgyhogy itt lesz majd a TNT és a Tiltott Perc. Egyébként pár perc múlva egy óra, jönnek a legfrissebb hírek, aztán a Madison Avenue.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Keresik Molnár Istvánt. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Lakosságtól kér segítséget a rendőrség. A 35 éves Molnár István május 9-én távozott otthonából. Ismeretlen helyre azután nem adott életjelet magáról. A rendőrség tájékoztatása szerint a felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre. Az eltűnt férfi körülbelül 175 cm magas, vékony testalkatú, világos barna hajú és kék szemű. Ismertető jele, hogy bal felkarján egy oroszlánfejet ábrázoló tetoválás található. Eltűnésekor sötét színű farmellandrágot, fekete rövidújú pólót és sportcipőt viselt, fotója a dunaonline.hu oldalon megtekinthető. A rendőrség kéri, hogy aki felismeri Molnár Istvánt, vagy információval rendelkezik tartózkodási helyéről, jelentkezzen személyesen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon, vagy hívja 112-t. Közösségi oldalán jelentette be Hetler Ádám, a Dunaújvárosi Acélbikák szakvezetője, hogy nem folytatja tovább munkáját a Jégkorong klubnál. A távozott vezetőedző legutóbb az Erste Ligában utolsó helyen végzett csapatot irányította. Az Erste csapattal egy nagyon nehéz időszakban próbáltak tisztességesen helytállni és erőn felül teljesíteni, de, mint mondta, ti mindig mögöttünk álltatok, most eljött az ideje a búcsúnak az Acélbikák családjától. Őszintén remélem, hogy a Dunaújvárosi Jégkorong hamarosan ismét régi fényében fog tündökölni, ezt szívből kívánom nektek, tette hozzá. Új közösségi térrel gazdagodott Ercsi, ahol immár minden gyermek együtt játszhat. Az akadálymentes játszótér a játék összekött program részeként valósult meg az Örök Mozgó Parkban. A gyerekeket akadálymentes játszóház, kombinált csúszda, háromállású hinta és kocka mászóka is várja, miközben a park megközelítését mozgássérült parkoló és szilárd burkolatút segíti. A cél az volt, hogy minden gyermek ugyanazzal a szabadsággal és biztonsággal élhesse át a közös játék élményét, írja a Duol portál. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtható adóbevallásban. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Míg a várható időjárásról, keleten még előfordulhat kisebb eső, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. Egy-egy futózápor legfeljebb a keleti észak-keleti határnál alakulhat ki. A nyugati észak-nyugati szél még többfelé élénk, a főváros környékén időnként erős lesz. Délután 15-19 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Kezdődik az országos szúnyoggyérítés, a jövőben nem lehet fákat kivágni a védett erdőkből, napsütésre, szélre és kisebb záporokra is számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Kezdődik a szúnyogok elleni védekezés, amelyet idén is a katasztrófa védelem koordinál. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, ezt mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
4: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyog tenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei-tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz várvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
3: Beállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, ezt írta a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a posztja szerint azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fakitermelésére, szerinte ugyanis az erdők nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és hazánk épségét is jelentik. Azt is hozzátette, hogy átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Sokan segítik majd a meteorológusokat, több mint 4500-an jelentkeztek a Hungaromet országos önkéntes meteorológiai hálózatába. Magánszemélyek, oktatási intézmények, civil szervezetek és gazdasági társaságok jelezték, hogy kihelyezhetnek náluk egy kisméretű meteorológiai állomást, amely rögzíti majd a hőmérsékletet, a szél irányát és sebességét, illetve a csapadék mennyiségét is. A Hungaromet munkatársai a következő hetekben döntenek arról, hogy kik vehetnek részt a mérőhálózat kialakításában. A TikTokon hirdette magát egy pénzhamisító, most kapták előt a rendőrök. A 23 éves fiatal 10 000 forintos hamis bankjegyeket hirdetett, amelyekért kriptovalutában lehetett fizetni. Bár a fiatalember tagadta, hogy bárkinek adott volna a hamis pénzből, a kriptopénztárcájában több mint 18 millió forint gyűlt össze. Az ügyben pénzhamisítás és csalás gyanúja miatt folyik eljárás, a fiatal férfi pedig szabadlábon védekezhet. Napos, de szeles időre számíthatunk ma. Az ország nagy részén estig sok napsütés várható, és bár lehetnek fátyol és gomoly felhők az égen, csak az északkeleti tájakon fordulhat elő kisebb eső. A szél viszont sok felé megélénkülhet. 15-20 fok között alakul ma a hőmérséklet, este pedig 9-15 fok valószínű. A következő napokban melegszik a levegő, de jönnek a záporok. Holnap a Dunántúlon eshet, pénteken viszont országszerte eleredhet az eső, holnap 23, pénteken pedig 24 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Egy óra is elmúlt, most már lassan 4 perccel pörök tovább a délutáni jó hangulat. Én Majoros Réta vagyok, hozom mindjárt Enley dalát, itt lesz a Two Times, de beugrik majd DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince is, és itt lesz egy isteni dal tőlük, ez a Boom Shake the Room. Jön majd a Madison Avenue is, most indítják az órát. Who the hell are you? Itt a Best FM-en. Szép délutánt!
0: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

Best FM a legjobb zenék, meg is hoztam a nap kérdését. Itt a tavasz, most már tényleg végérvényesen, sőt, lassan itt a nyár is. Elkezdték sokan tervezgetni a nyaralást, az utazásokat, úgyhogy arra vagyok ma kíváncsi, hogy melyek a legidegesítőbb szokások, vagy éppen embertípusok utazás vagy nyaralás közben. Na, ki mire voksol, biztos vagyok benne, hogy már egy-egyen legalább mindenki találkozott. Engem például borzasztóan zavar az, ha mondjuk vonattal utazom valahová, és valaki nagyon hangosan telefonál, de úgy, hogy egyébként simán halkabban is tudna, de csak azért is direkt, vagy akár kihangosítva telefonál, szerintem az nagyon-nagyon tudja zavarni az utazó közönséget, szóval, hogy a többieket, vagy akik mondjuk, nem is tudom, amikor le kell szállni, hogy maradjunk a vonatnál, akkor igazából ki sem nyílt az ajtó, és mindenki ugyanakkor és ugyanott fog tudni leszállni, de neki valahogy mégis tülekednie kell. Na én őket is mondjuk úgy, hogy kevésbé csípem. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek a legidegesítőbb embertípusok, vagy éppen szokások egy-egy utazásnál. A folytatásban pedig mindemellé jön a Black Eyed Peas és a Make Me Halfway, előtte Enli és a Two Times a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat azoknak, akik menet közben hallgatják a Best FM-et, meg is jöttem a legfrissebb infokkal. Budapesten az Üllői úton baleset történt a Kálvin tér előtt, ezt Laci írta, nagyon szépen köszönöm. Illetve az M5-ös autópályán továbbra is figyelni kell, mert hogy Röszke felé Újhartyán közelében korábban felborult és keresztbe is fordult egy kamion. A 48-as kilométernél a bentrekedt autókat a belső sávon elengedték, azonban a 30-as kilométernél Ócsánál továbbra is kiterelik az arra haladókat. Már itt is torlódik a forgalom. Aki pedig teheti, válaszol másik útvonalat. Sokan kerülnek az 5-ös főúton például, de ezért a környék útjai és településein is, Ócsán, Dabason, Újhartyán környékén is óriási a forgalom és óriási a torlódás. Aki teheti, a 4-es főút felé kerüljön Albertirsáig, onnan Örkény felé tartva lehet elérni az M5-ös autópályát. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek van más infója, más kerülő útja, vagy tényleg bármilyen infója az utakról, megköszönöm, hogyha megírja vagy felhív. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán felrázom önöket a Kompakt Diszkó és a Hősök dalával, jön a Minden rendben. És itt lesz Alex Audio is, a Crystal Waters-el és a Destination Calabria. Destination Unknown.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Keresik Molnár Istvánt. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Lakosságtól kér segítséget a rendőrség. A 35 éves Molnár István május 9-én távozott otthonából. Ismeretlen helyre azóta nem adott életjelet magáról. A rendőrség tájékoztatása szerint a felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre. Az eltűnt férfi körülbelül 175 cm magas, vékony testalkatú, világos barna hajú és kék szemű. Ismertető jele, hogy bal felkarján egy oroszlán fejet ábrázoló tetoválás található. Eltűnésekor sötét színű farmellandrágot, fekete rövidújú pólót és sportcipőt viselt. Fotója a dunaonline.hu oldalon megtekinthető. A rendőrség kéri, hogy aki felismeri Molnár Istvánt, vagy információval rendelkezik tartózkodási helyéről, jelentkezzen személyesen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon, vagy hívja 112-t. Új közösségi térrel gazdagodott Ercsi, ahol immár minden gyermek együtt játszhat. Az akadálymentes játszótér a játék összegött program részeként valósult meg az Örök Mozgó Parkban. A gyerekeket akadálymentes játszóház, kombinált csúszda, háromállású hinta és kocka mászóka is várja, miközben a park megközelítését mozgássérült parkoló és szilárd burkolatot segíti. A cél az volt, hogy minden gyermek ugyanazzal a szabadsággal és biztonsággal élhesse át a közös játék élményét, írja a Dual portál. Az újvárosiak a pécsi MFC vendégeként léptek pályára a napokban, ahol a gól nélküli első félidő után a háziak két góllal nyertek. A dunaújvárosi csapat ezúttal is több sérült játékosát volt kénytelen nélkülözni. Az első játék részben kiegyenlített küzdelmet láthattak a nézők, azonban egyik együttes sem tudott betalálni. A fordulás után a pécsiek kerültek fölénybe, és az 57. percben Hegedűs Márk góljával megszerezték a vezetést. 10 perccel később Heles lövése egy dunaújvárosi játékoson megpattanva jutott a kapuba, így kialakult a 2-0-ás végeredmény. Győzelmük után a pécsiek a második helyen állnak, míg a dunaújvárosi FC visszacsúszott a tabella 7. helyére. Az újvárosiakra még 2 mérkőzés vár a bajnokság hajrájában, írja Duna Online. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra, itt Fejérvár megyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni, szerződés kötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló, 18 év alatt írásos hozzájárulás kell. Tigló várható időjárásról, keleten még előfordulhat kisebb eső, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. Egy-egy futózápor legfeljebb a keleti észak-keleti határnál alakulhat ki. A nyugati észak-nyugati szél még többfelé élénk, a főváros környékén időnként erős lesz. Délután 15-19 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Az aszály helyzetről is szó lesz a mai kormányülésen, nem okozhat járványt a hantavírus, sok napsütés várható ma, és csak északkeleten lehetnek kisebb záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést, ezt közölte a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy azért ott gyűlnek össze, mert az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódnak az aszály helyzetről, ezután döntenek majd a rövid távon szükséges intézkedésekről. Emellett az ülésen szó lesz majd a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását, és az ország energiaellátásának helyzetéről is tájékozódnak. Nem kell tartanunk a hantavírustól, hazánkban ugyanis kicsi az esélye annak, hogy járványt okozzon. Ezt mondta a rádiónknak a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának a vezetője. Bár a kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjárón fertőzött, Kemenesi Gábor szerint ilyen esetek korábban is előfordultak.
4: szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Andes vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
3: Nevelő szülői képzést indít Nyíregyházán a Máltai Szeretetszolgálat. 24 és 55 év közötti jelentkezőket várnak, akik a júniusban kezdődő tanfolyamon a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. A Máltai Családokháza nevelő szülői hálózatban 10 vármegyében több mint 280 gyereket nevelnek a szülők, köztük számos fogyatékossággal élő halmozottan sérült gyermeket is. Jelenleg pedig országszerte több száz gyerek vár arra, hogy szerető családba kerüljön. A hétvégén lesz a múzeumok majálisa. A Magyar Nemzeti Múzeum kertjében 104 intézmény mutatkozik be szerte az országból. Az érdeklődőket múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel és szakmai beszélgetésekkel várják. A rendezvény célja pedig az, hogy megmutassák, hogy a múzeum nem csupán kiállító, hanem közösségi tér is. Napos időben bízhatunk ma. Estén az ország nagy részén sokat süt majd a nap, és csak az északkeleti tájakon élők számíthatnak kisebb esőkre. A szél viszont sokfelé megerősödik. 15-20 fokot mutatnak a hőmérők, este pedig 9-15 fokig hűl a levegő. Holnap is sok napsütés várható, de délután a Dunántúlon már eleredhet az eső, pénteken pedig országszerte előfordulhatnak záporok. Viszont egyre melegebb lesz, holnap 18-23, pénteken 18-24 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Már szerda délután 2 óra is elmúlt, lassacskán 5 perccel, úgyhogy gyerünk tovább, élvezzük a legjobb zenéket. Mondjuk a Kosintől, itt lesz a Catch, jön majd Manu Chao is a Bongo Bonggal, de ami tutti felrez minket, az nem más, mint Alex Gaudia és a Crystal Waters-zal a Destination Calabria. Én Majoros Rita vagyok, ez pedig Tom Novi dala a Best FM.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Melyik a legidegesítőbb? Talán azt mondom, hogy legkellemetlenebb embertípus nyaraláskor, utazáskor. Azt írja Zoli, a hangosan videótelefonáló a reptéri váróban. Mindenki hallja a családi drámát, és valószínűleg ez senkit nem érdekel. Attila is írt, a strandfoglaló törölköző maffia reggel 6-kor lefoglal 8 napágyat, aztán eltűnik délutánig, csak azért, hogy másnak esélye se legyen. Misi is írta, aki az egész buszon kihangosítva tiktokozik, és bénább videókat néz. 0-20-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még ide az üzeneteket. De írt Viki is, hogy aki minden országban rántott húst kér, majd panaszkodik, hogy nincs olyan íze, mint otthon. Na hát igen, bőven van ilyen is. Jöhetnek az üzenetek, na meg mellé egy kis Manu Chao. Érkezik 1998-ból egy kis reggi, egy kis latin és folk hangzással vegyítve, szóval a Bongo Bongo Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Sixpence None the Richer és a Kiss Me, ezek pedig a legfrissebb közlekedési infók. Továbbra is tart a pályázár az M5-ösön. Újhartyán térségében, ahol még a kora reggeli órákban felborult és keresztbe fordult egy kamion, ezzel elzárva teljes szélességében a Röszke felé vezető oldalt. A 48-as kilométernél a bent rekedt autókat a belső sávon elengedték, azonban a 30-as kilométernél Ócsánál továbbra is kiterelik a pályaforgalmát. A kiterelés előtt is már torlódás van. A kiteheti válaszon másik útvonalat, azonban sokan kerülnek az 5-ös főúton, ezért a környék útjain településein, így Ócsán, Dabason, Újhartyán környékén is telítettek a sávok. Aki teheti, a 4-es főút felé kerüljön Albertirsáig, onnan Örkény felé tartva lehet elérni az M5-ös autópályát, ezt írják többen. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív vele. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Távozik a szakvezető, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Közösségi oldalán jelentette be Hertler Ádám, a Dunaújvárosi Acélvikák szakvezetője, hogy nem folytatja tovább munkáját a Jégkorong klubnál. A távozott vezetőedző legutóbb az Erste Ligában utolsó helyen végzett csapatot irányította. Az Erste csapattal egy nagyon nehéz időszakban próbálta tisztességesen helytállni és erőn felül teljesíteni, de, mint mondta, ti mindig mögöttünk álltatok, most eljött az ideje a búcsúnak az Acélvikák családjától. Őszintén remélem, hogy a Dunaújvárosi Jégkorong hamarosan ismét régi fényében fog tündökölni, ezt szívből kívánom nektek, tette hozzá. A Társadalomtudományi Intézet oktatója, dr. Sitkó Krisztina 2026-os kutatási ösztöndíjat nyert, a rangos nemzetközi program célja a tudományos kapcsolatok erősítése és a közös kutatási projektek támogatása. Az együttműködés során dr. Sitkó Krisztina és dr. Poyun Chen közös kutatómunkát végeznek majd. A program keretében a Dunaújvárosi Oktató júliusban a Dortmund Általános Neveléstudományi és Szakképzés Pedagógiai Intézetben folytat kutatásokat. Ezt követően dr. Poyun Chen augusztusban és szeptemberben vendégoktatóként érkezik a Dunaújvárosi Egyetem tanárképző intézetébe. Az egyetem szerint a nemzetközi együttműködés hozzájárul a tudományos kapcsolatok bővítéséhez, valamint segíti a pedagógiai és társadalomtudományi kutatások hazai és nemzetközi tapasztalat cseréjét. Új közösségi térrel gazdagodott Ercsi, ahol immár minden gyermek együtt játszhat. Az akadálymentes játszótér a játék összekött program részeként valósult meg az Örök Mozgó Parkban. A gyerekeket akadálymentes játszóház kombinált csúszda, háromállású hinta és kocka mászóka is várja, miközben a park megközelítését mozgássérült parkoló és szilárd burkolatot segíti. A cél az volt, hogy minden gyermek ugyanazzal a szabadsággal és biztonsággal élhesse át a közös játék élményét, írja a Duol portál. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtható adóbevallásban. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Holnap kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számítható majd a napos időre, majd a napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak, majd este a Dunántúl a már többfelé várható csapadék. A legmelegebb órákban 18 és 23 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Kellemes szerda délutánt mindenkinek, mert a hétköznap közepén járunk, kedves dunaújvárosi hallgatók, ez pedig nem más, mint a 93.1 Best FM. A mikrofon mögött Volek Csongor, jelentkezem ma is 3,5 órán keresztül olyan zenékkel, amelyeket szívesen hallgatunk, de tényleg bármikor. Rihannával kezdünk, és szól azonnal az SOS.
3: 93.1 Best FM.

0: is kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: 93.1 Best FM, a legjobb zenénk Dunaújvárosban is a környékünkön. Üdv mindenkinek! A mikrofon mögött Molek Csongor, és érezze jól magát mindenki, aki velünk tart, ezen dolgozunk folyamatosan. Május 13-a van már, Szervác, Imola, Gerda, Fatime, nagyon boldog névnapot kívánok, a születésnaposokat pedig Isten éltesse nagyon sokáig. Itt Dunaújvárosban is a környéken. 86 esztendeje, Winston Churchill így kezdte beszédét,

Még érhetek más, csak vért, erőfeszítést, verítéket és könnyeket. És 76 évvel ezelőtt, 1950. május 13-án először rendeztek Forma 1-es versenyt. Híres emberek, akik ma születtek, 212 éve látott napvilágot Rónai Jácint pap, Kossuth gyermekeinek tanítója, a darwinizmus magyarországi megismertetője, és 309 éve látott napvilágot Mária Terézia, aki Magyarország királynője volt 1740-től 1780-ig. Aki ma ünnepel, Isten éltesse sokáig, dunai városi hallgatók, Janet Jackson felvételét játszom most. A dal címe All For You.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat mindenkinek. Vannak infóim megint, főleg fennakadással kapcsolatban dunaújvárosi közlekedők. Közműépítési munkálatok miatt útszűkület van érvényben például. Az 51-343-ason Dunavecse hajóállomáshoz vezető útról van szó, a 0-es és 1-es kilométer környékéről. Aztán végzik az útépítési munkálatokat még mindig a Rácsalmási bekötő úton, a 0-es 1-es kilométernél az 51-123-ason, itt félpályás lezárás lassítja a haladást. És ugrunk egyet, az 52-esen csomópont építési munkálatokat végeznek még mindig, Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főút. 47-es kilométeréről van szó, hát jó pár héten keresztül, az útszűkület még aktuális. Ha van egyéb tapasztalatról rövid beszámoló, akkor jelezhetik bátran most is 0630 74 74 777 a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. Zenél a folytatásban Paul Johnson, és tőle szól a Get Get Down című dal.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93 egy Best FM-en, nagyon szép szerda délutánt mindenkinek, talán már páran végeztek a melóval a mai napra az előző percekben, úgyhogy jó pihit, a többieknek kitartást kívánok. Még együtt töltünk 2 órát itt a Besten. A nevem Oleg Csongor, lazulós felvétellel kezdünk mindjárt, Killistől szól a Trick Me!
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Reklámot hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: A fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Ókuszteszteren tartják az első kormányülést ma délután. A kihelyezett tanácskozást a rendkívüli asszályhelyzet indokolja. Az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. Egyebek mellett döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról, valamint megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Örömmel vállalta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felkérését a tanácsadói feladatokra Karikó Katalin. A Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora hangsúlyozta, hogy tapasztalatait fizetést nélkül bocsátja a tárca rendelkezésére, segítve a német és az amerikai betegellátási rendszerek jó gyakorlatainak hazai adaptálását. A biokémikus szakember kiemelte, hogy munkája során a megelőzésre, az egészséges életmódra és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára helyezi a fókuszt. 7 kortárs magyar mű, köztük Tóth Krisztina, Takács Zsuzsa és Szálinger Balázs legutóbbi kötete került az idei Eszterházi Irodalmi Díj döntőjébe. Az alapítvány tájékoztatása szerint a szakmai zsűri szeptemberben választja ki a győztest, aki a 10.000 eurós pénzjutalmat is átveheti. A díjhoz kapcsolódva az alapítvány irodalmi versenyt is hirdetett középiskolásoknak, amelyre június 1-től várják a határon inneni és túli diákok jelentkezését. Ismét illegális gyümölcsárusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,6 tonna árut, döntő többségében szamócát és áfonyát foglaltak le, és semmisítettek meg. Az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Kisebb zápor az északkeleti harmadban várható, másutt csapadék nem valószínű. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 93-1 Best FM-en pörgetjük a legjobb zenéket, igen, a 90-es évekből és a 2000-es évekből, még 2 egész órán keresztül együtt a Dunaújvárosi és környéki hallgatókkal. A nevem Oleg Csongor, indítja a felvonást, ahogy ígértem, Killis és egy lazulós felvétellel startolunk. A sláger címe Trick Me.
0: 93-1 Best FM. A legjobb zenék.

Nézzük a holnapi időjárásról, jelenleg mit tudunk. Csütörtökön ilyen napos gomoly felhős időre készülhetünk, főleg a délelőtti órákban, és lesz némi csapadék, de nem kell komolyabb mennyiségre számítani. Mérsékelt marad a szélmozgás is. Hajnalban hűvösebb lesz, olyan 3-9 fok körül mérhetünk, a kora délutáni csúcsérték pedig 20-24 fok körül alakul. Pollen terhelés, kedves pollenallergiás hallgatók, valamennyit visszaesett azért a pollen szint. Magas, extrém magas tartományban jelenleg egyik növény sem jeleskedik, szerencsére. A tölgy, az eperfafélék, a pálsitfűfélék pollen koncentrációja közepes, a dió, a nyír és a fenyőfélék pollen szintje pedig maradt az alacsony tartományban. Azért a papír zsebit ne felejtsék otthon. Most énekel Christina Aguilera, és meghallgatjuk a Common Hour című felvételét. Come on.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, és tudjuk a legtöbben, hogy most májusban folytatódott eddig is a kijelölt megállóhelyek takarítása a városban, és a héten már tegnaptól egészen péntekig a római városrész érintett, és hogy mi a célja a takarításnak, hát hogy tisztábbak, rendezettebbek és biztonságosabbak legyenek mindenki számára a parkolók. Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy a takarítási időszakban fokozottan figyeljen a kihelyezett jelzésekre és területekre, ezzel is segítve a zökkenőmentes munkavégzést. Holnap például reggel 6-tól délután 3 óráig a Római körút 36-38 közötti, 38-40 közötti és a 47-49 közötti szakaszokon aktuális lesz majd a munkálat, és pénteken 6-tól délután 3 óráig a Domanovszki tére 1-2 előtti nagy parkolót takarítják. Ott vannak a további részletek a duol.hu hírportál aktuális cikkében. Zenél a folytatásban a Sunlovers, és meghallgatjuk a Runaway című felvételüket.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en tisztelettel köszöntök mindenkit Dunaújvárosban és a környéken, aki velünk tart. Én Molek Csongor vagyok, és a következő 60 perc a miénk még ebből a napból. Mutatom, mivel indítjuk be, a Deep Dish slágerével. Szól azonnal a Flashdance.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Ismét illegális gyümölcs árusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrei. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,6 tonna árut, döntő többségében szamócát és áfonyát foglaltak le, és semmisítettek meg. Az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. Lelőttek egy 72 éves férfit a TEK munkatársai a Pest vármegyei Monoron. A férfi a helyszínen életét vesztette. A hatóságokat zavart és agresszív viselkedése miatt hívták ki. A terror elhárítók tárgyalni próbáltak vele, de amikor késsel támadt, majd gázriasztó fegyverrel kétszer is tüzet nyitott rájuk, viszonozták a lövéseket. Kezdődik a szúnyoggyérítés. A tavaszi időszakban elsőként a lárvák elleni biológiai védekezést végzik, természetes baktériumfehérjét tartalmazó készítménnyel. A keleti országrészben légi, a Duna mentén és Nyugat-Magyarország egyes részein földi gyérítést alkalmaznak. A készítmény kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. Elhagyta Tenerifét az az óceánjáró, amelynek utasai között hantavírust mutattak ki. A hajón tartózkodók többségét evakuálták, a jármű jelenleg Rotterdam felé tart, ahol majd fertőtlenítik. Közben kiderült, további fertőzötteket találtak az utasok között. Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett. Eddig 3 ember halt meg a fertőzésben, és legalább 8 utasnál mutatták ki a vírust. Uniós szakértők szerint nem kell komoly járványtól tartani, mivel megfelelő megelőzési és ellenőrzési intézkedések érvényesek Európában, valamint a hantavírus nem terjed könnyen emberek között. Híreink végén az időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Kisebb zápor az északkeleti harmadban várható, másutt csapadék nem valószínű. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Távozik a szakvezető, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Közösségi oldalán jelentette be Hetler Ádám, a Dunaújvárosi Acélbikák szakvezetője, hogy nem folytatja tovább munkáját a Jégkorong klubnál. A távozott vezetőedző legutóbb az Erste Ligában utolsó helyen végzett csapatot irányította. Az Erste csapattal egy nagyon nehéz időszakban próbálta tisztességesen helytállni és erőn felül teljesíteni, de, mint mondta, ti mindig mögöttünk álltatok, most eljött az ideje a búcsúnak az Acélbikák családjától. Őszintén remélem, hogy a Dunaújvárosi Jégkorong hamarosan ismét régi fényében fog tündökölni, ezt szívből kívánom nektek, tette hozzá. A Társadalomtudományi Intézet oktatója, dr. Sitkó Krisztina 2026-os kutatási ösztöndíjat nyert, a rangos nemzetközi program célja a tudományos kapcsolatok erősítése és a közös kutatási projektek támogatása. Az együttműködés során dr. Sitkó Krisztina és dr. Poyun Chen közös kutatómunkát végeznek majd. A program keretében a Dunaújvárosi Oktató júliusban a Dortmund Általános Nevelés Tudományi és Szakképzés Pedagógiai Intézetben folytat kutatásokat. Ezt követően dr. Poyun Chen augusztusban és szeptemberben vendégoktatóként érkezik a Dunaújvárosi Egyetem tanárképző intézetébe. Az egyetem szerint a nemzetközi együttműködés hozzájárul a tudományos kapcsolatok bővítéséhez, valamint segíti a pedagógiai és társadalomtudományi kutatások hazai és nemzetközi tapasztalat cseréjét. Új közösségi térrel gazdagodott Ercsi, ahol immár minden gyermek együtt játszhat. Az akadálymentes játszótér a játék összekött program részeként valósult meg az Örök Mozgó Parkban. A gyerekeket akadálymentes játszóház kombinált csúszda, háromállású hinta és kocka mászóka is várja, miközben a park megközelítését mozgássérült parkoló és szilárd burkolatot segíti. A cél az volt, hogy minden gyermek ugyanazzal a szabadsággal és biztonsággal élhesse át a közös játék élményét, írja a Duolportál. Jóha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből két készételt, a Penny to Go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikást orsótésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. Közben a kifli.hu is visszahívta az egyliteres, millaktózmentes tejet minőségmegőrzési probléma miatt. Végül a várható időjárásról. Keleten még előfordulhat kisebb eső, majd a napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. Egy-egy futózápor legfeljebb a keleti észak-keleti határnál alakulhat ki. A nyugati észak-nyugati szél még többfelé élénk, a főváros környékén időnként erős lesz. Délután 15-19 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Mindenkinek nagyon szép késő délután szerdára. Elég gyorsan pörög eddig is a munkahét, kedves dunaújvárosi hallgatók. Én Olegy Csongor vagyok, és tudjuk jól, hogy még egy órát együtt töltünk. A legjobb zenéket bekészítettem szokás szerint, és lesz közlekedési infó, úgyhogy figyeljenek. Indítja az órát a döbdés, és szól azonnal a Flashdance.
0: 93.1 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
3: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok a közlekedőknek, akik vezetnek most is Dunaújvároson belül vagy a környéken. Útépítési munkák miatt félpályás lezárás lassítja a haladást a Rácsalmási bekötő úton, az 51-123-asról van szó, és konkrétan a 0-1-es kilométerről. És az 52-esen építési munkák miatt útszűkületre számítani kell Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton. A 34-es és az 51-es kilométer között az Útinform tájékoztatása szerint még jó pár héten keresztül. Akinek van egyéb tapasztalatról beszámoló, az jelezheti felénk most is. 0630 74 74 777-es a telefonszámunk, előre is kösz szépen. Énekel most Whitney Houston, és meghallgatjuk a Step by Step című örökslágerét.

0: Thank you, DJ.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Akik szeretnek gombászni, kérem, figyeljenek, picit kedves hallgatók, ugyanis Dunai városban ingyen bevizsgáltathatják azokat a növényeket, amelyeket mondjuk túrázás közben szednek. Az ingyenes gombavizsgálat a Papírgyári úton a GESZ telephelyén a Vásártér mellett érhető el. Ez alapesetben hétfőnként és szerdánként 8 és 10 óra között. Az önkormányzat közösségi oldalán közzétett posztban viszont arra hívták fel a figyelmet, hogy május 11-én és ma 13-án is szünetelt az ellenőrzés az érintett helyen. Arra pedig korábban hívták fel a figyelmet, hogy a tapasztalatgyűjtők is mindig mutassák meg a leszedett adagot, hogy a szakember teljes bizonyossággal megállapíthassa, ehető-e az összes, elkerülve ezzel egy esetleges súlyos problémát, mivel ha mérgező gomba kerül az ebédnek szánt ételbe, végzetes következményeket okozhat. További infókat ezzel kapcsolatban és a gombavizsgálattal összefüggésben találnak még a duol.hu hírportálon. Most Dido és Eminem közös száma következik, ez a Stand című dal.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. George Michael következik az előadók listájából, és az Outside című felvételét meghallgatjuk még együtt. Így szerda késő délután. Ezzel szeretném megköszönni a figyelmet az előző 3 órára, kedves dunai versi hallgatók. Holnap csütörtökön pedig ismét miénk a pálya, majd délután 3-tól jelentkezem a Besten, a legjobb zenékkel és persze hasznos infókkal. Addig is maradjanak velünk, Molek Csongort hallották, pihentető késő délután, lassan kora estét. Hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Távozik a szakvezető, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Közösségi oldalán jelentette be Hetler Ádám, a Dunaújvárosi Acélvikák szakvezetője, hogy nem folytatja tovább munkáját a Jégkoron klubnál. A távozott vezetőedző legutóbb az Erste ligában utolsó helyen végzett csapatot irányította. Az Erste csapattal egy nagyon nehéz időszakban próbálta tisztességesen helytállni és erőn felül teljesíteni, de, mint mondta, ti mindig mögöttünk álltatok, most eljött az ideje a búcsúnak az Acélvikák családjától. Őszintén remélem, hogy a Dunaújvárosi Jégkorong hamarosan ismét régi fényében fog tündökölni, ezt szívből kívánom nektek, tette hozzá. Új közösségi térrel gazdagodott Ercsi, ahol immár minden gyermek együtt játszhat. Az akadálymentes játszótér a játék összekött program részeként valósult meg az Örök Mozgó Parkban. A gyerekeket akadálymentes játszóház, kombinált csúszda, háromállású hinta és kocka mászóka is várja, miközben a park megközelítését mozgássérült parkoló és szilárd burkolatút segíti. A cél az volt, hogy minden gyermek ugyanazzal a szabadsággal és biztonsággal élhesse át a közös játék élményét, írja a Duol portál. Az újvárosiak a Pécsi MFC vendégeként léptek pályára a napokban, ahol a gól nélküli első félidő után a háziak két góllal nyertek. A dunaújvárosi csapat ezúttal is több sérült játékosát volt kénytelen nélkülözni. Az első játék részben kiegyenlített küzdelmet láthattak a nézők, azonban egyik együttes sem tudott betalálni. A fordulás után a pécsiek kerültek fölénybe, és az 57. percben Hegedűs Márk góljával megszerezték a vezetést. 10 perccel később Heles lövése egy dunaújvárosi játékoson megpattanva jutott a kapuba, így kialakult a 2-0-ás végeredmény. Győzelmük után a pécsiek a második helyen állnak, míg a dunaújvárosi FC visszacsúszott a tabella 7. helyére. Az újvárosiakra még 2 mérkőzés vár a bajnokság hajrájában, írja Duna Online. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtható adóbevallásban. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Holnap kezdetben a nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé számítható majd a napos időre, majd a napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már többfelé várható csapadék, a legmelegebb órákban 18 és 23 fokra van kilátás.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Intenzív dróntámadás érte Kárpátalját. A pontos információk fontosságára és az UV védelemre figyelmeztetnek. Derült idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Orosz dróntámadás zajlik Kárpátalja ellen, több település is érintett. A közösségi platformok Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is jeleztek becsapódásokat. Ukrajna katonai kormányzója közölte, a háború kezdete óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. A lakosságot felszólította, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Orbán Anita, az új kormány külügyminisztere közölte, a magyar kormány mélységesen elítéli a támadást, figyelemmel követi az eseményeket, folyamatos a kapcsolat a főkonzullal. 5 drón becsapódásáról van információ, 2 Szolyva mellett, az egyik egy vasútállomás transformátorát érte, egy Ungváron egy ipari létesítménybe csapódott, 2 pedig szorványosan ért földet egy-egy településen. A kárpátaljai eseményeket is tárgyalja az új kormány első ülésén. Ópusztaszeren tanácskoznak, ahol döntést hoznak az aszályhelyzet rövid távú kezelése mellett az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról. Megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását, illetve az ország energiaellátásának helyzetéről is tájékozódnak. két vasvármegyei horgásztavat is érint az aszbeszt szennyezés. A Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint az Abértó és a Dozmati víztározó parkolóiban és bekötő útjaiban is kimutatták az aszbeszt jelenlétét. Ezért a parkolókat lezárták, és arra kértek mindenkit, hogy gyalog vagy kerékpárral se közelítsék meg az érintett helyszíneket. Az aszbeszt azért veszélyes, mert ha belélegezzük a rostjait, akkor azok tüdőbetegséget és rákot is okozhatnak. A hiteles információk és az UV védelem áll a Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampányában. Egy 20 000 bőrrák szűrésre alapozott friss elemzés szerint az atipusos anyajegyek, a korábbi bőrdaganat, az intenzív szolárium használat, a bőrrák és a melanoma kiemelt kockázati tényezői. A szakemberek a közösségi médiában terjedő téves információk ellen lépnek fel, emellett a fényvédő használatának fontosságára irányítják a figyelmet. Nagyrészt derült idő lesz, csapadék nem várható, és a szél is csendesedik. Éjszakára 1 és 8 fok közé hűl a levegő, az északi völgyekben gyenge fagy előfordulhat. Holnap eleinte csak kevés felhő zavarja a napsütést, délutántól nyugat felől borulhat be jobban, elszórtan estétől több felé is lehet zápor, zivatar. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, pénteken változóan felhős idő lesz, néhol záporokkal és 25 fokos maximummal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Pop és rádiós lágerek minden mennyiségben, már ami elfér 120 percben, amelyből az első 60 percet én White Boy, a másodikat pedig szerdai rezidensünk DJ Effendi prezentálja majd. Indul a Night Shift.
3: Best FM, a legjobb zenék mixben.

XFM Nightshift Facebookon, Instagramon itt találtok meg minket, ezen keresztül lehet nekünk üzenni is, úgyhogy igyekszünk sűrűbben, gyorsabban, minél több tartalmat feltölteni ezeket az oldalakat. Gyertek oda, lájkoljatok minket, hogyha még nem tettétek volna meg, mert minden velünk kapcsolatos információ, Nightshift partik és a többi oda kerülnek majd fel első helyre, jó? Tehát Best FM Nightshift Facebookon is és Instagramon is megtaláltok minket.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: A Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon

0: times? Believe me, been there, done that. But every day above ground is a great day, remember.
1: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
2: 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ Erteli tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy efivel helyet cseréljünk, héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, szusszanunk egy picikét, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Keresik Molnár Istvánt. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Lakosságtól kér segítséget a rendőrség. A 35 éves Molnár István május 9-én távozott otthonából. Ismeretlen helyre azóta nem adott életjelet magáról. A rendőrség tájékoztatása szerint a felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre. Az eltűnt férfi körülbelül 175 cm magas, vékony testalkatú, világos barna hajú és kék szemű. Ismertető jele, hogy bal felkarján egy oroszlán fejet ábrázoló tetoválás található. Eltűnésekor sötét színű farmellandrágot, fekete rövidújú pólót és sportcipőt viselt. Fotója a dunaonline.hu oldalon megtekinthető. A rendőrség kéri, hogy aki felismeri Molnár Istvánt, vagy információval rendelkezik tartózkodási helyéről, jelentkezzen személyesen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon, vagy hívja 112-t. Új közösségi térrel gazdagodott Ercsi, ahol immár minden gyermek együtt játszhat. Az akadálymentes játszótér a játék összegött program részeként valósult meg az Örök Mozgó Parkban. A gyerekeket akadálymentes játszóház, kombinált csúszda, háromállású hinta és kocka mászóka is várja, miközben a park megközelítését mozgássérült parkoló és szilárd burkolatot segíti. A cél az volt, hogy minden gyermek ugyanazzal a szabadsággal és biztonsággal élhesse át a közös játék élményét, írja a Duol portál. Az újvárosiak a pécsi MFC vendégeként léptek pályára a napokban, ahol a gól nélküli első félidő után a háziak két góllal nyertek. A dunaújvárosi csapat ezúttal is több sérült játékosát volt kénytelen nélkülözni. Az első játék részben kiegyenlített küzdelmet láthattak a nézők, azonban egyik együttes sem tudott betalálni. A fordulás után a pécsiek kerültek fölénybe, és az 57. percben Hegedűs Márk góljával megszerezték a vezetést. 10 perccel később Heles lövése egy dunaújvárosi játékoson megpattanva jutott a kapuba, így kialakult a 2-0-ás végeredmény. Győzelmük után a pécsiek a második helyen állnak, míg a dunaújvárosi FC visszacsúszott a tabella 7. helyére. Az újvárosiakra még 2 mérkőzés vár a bajnokság hajrájában, írja Duna Online. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra itt Fejérvár megyében is. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni, szerződés kötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló, 18 év alatt írásos hozzájárulás kell. Tigla várható időjárásról, keleten még előfordulhat kisebb eső, majd a napközben a fátyol és gomoly felhők mellett hazánk nagy részén hosszabb időszakokra kisüt a nap. Egy-egy futózápor legfeljebb a keleti észak-keleti határnál alakulhat ki. A nyugati észak-nyugati szél még többfelé élénk, a főváros környékén időnként erős lesz. Délután 15-19 fok valószínű.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Magyarország elítéli a Kárpátalja elleni dróntámadást. Rendkívüli asszályhelyzet, döntéseket hoz a kormány. Elkezdődött a szúnyoggyérítés. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elítéli a magyar kormány az orosz dróntámadást Kárpátalja ellen, és figyeli az eseményeket. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök a kormányülés közben tartott sajtótájékoztatón Ópusztaszeren. Magyar Péter elmondta, magyar vasutasoknak is óvóhelyre kellett vonulniuk csapon, de azóta már hazaértek. Orbán Anita külügyminiszter berendelte Oroszország nagykövetét a külügyminisztériumba. Kárpátalját a háború kezdete óta most érte a legnagyobb támadás, több településen, Szojván, Munkácson és Ungváron is voltak becsapódások. A rendkívüli aszályhelyzettel is foglalkozott a kabinet az első kormányülésen. A kormányfő jelezte, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével, a héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. Magyar Péter arról is beszélt, hogy hazánk üzemanyagellátása biztosított védett áron. Kezdődik a szúnyog elleni védekezés, amelyet idén is a katasztrófa védelem koordinál. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
4: mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei-tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
3: Több mint 1700-an vesztegelnek egy óceánjáróhajón Bordóban. Vírusfertőzés gyanúja miatt rekedtek a dél-franciaországi város kikötőjében, miután az egyik utas meghalt, és felmerült a hányás hasmenést okozó kórokozó gyanúja. Egy 90 éves utas vesztette életét, és 50 embernél jelentkeztek tünetek. Norovírusra tesztelik őket. A gyomorinfluenza hátterében ételfertőzést gyanítanak. Nagy részt derült idő lesz, csapadék nem várható, és a szél is csendesedik. Éjszakára 1 és 8 fok közé hűl a levegő, az északi völgyekben gyenge fagy előfordulhat. Holnap eleinte csak kevés felhő zavarja a napsütést, délutántól nyugat felől borulhat be jobban, elszórtan estétől több felé is lehet zápor, zivatar. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, pénteken változóan felhős idő lesz, néhol záporokkal és 25 fokos maximummal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Szita-szita péntek, szerelem csütörtök, pop szerda.
6: Jó!
5: Én kérek elnézést.
6: Mennyit gondolkoztál ezen, Sándor?
5: De ezt már párszor elsütöttem. Jó, de tessék, mondjál jobbat.
6: Nem tudok.
5: Ugye én se, ennyi.
6: Látszik, hogy
5: megkérdezem a ChatGPT-t, találjuk ki valamit. Kisgyermekes szülőként ezekre tudunk már csak asszociálni. Kalandőből meg ilyenek. Na, szóval pop szerda, ami azt jelenti, hogy egy pop és rádiós lágerek 120 perces mixe, amelynek a második 60 perc érkezik. Szerda érzésünknek DJ Febinek köszönhetően.
6: Induljunk el.

0: A Twin Peaks-ben is mondták, ugye, hogy a baglyok nem azok, amiknek látszanak.
1: Na, igen.
0: Itt a Devotion se úgy hallatszik, mint ahogy azt az ember.
1: Nem, egy picit másképp, de a következő is egy picit másképp lesz, ugye. De hát a feeling good is.
0: Hát a szemek azok mindig erről szólnak, hogy mindig egy picikét máshogy. Úgyhogy, hogyha valaki szeretné tudni, hogy ezek a picikét máshogyak pontosan mit is takarnak, tehát hogy konkrétan milyen remixbe szólnak ezek a bizonyos trackek itt szerdánként, akkor nem kell más tenni, mint hogy
1: ellátogatni a mixcloud.com/DJFND oldalra, és ott megnézni a Best FM-es mixek között, éppen amelyik tetszik, ugye mindegyik tetszik, igen, és ott van a tracklista is. Egyébként egy szolgálati közlemény ezzel kapcsolatban, mert belefutottam egy olyanba, rám írt egy kedves hallgató, hogy na, a Mixcloudon keresni a régebbi mixeket, de nincsenek fönn. Hát én pedig ilyen majdnem nagy magabiztossággal
0: mondom, hát hogy ne lennének, te vagy a legrendesebb,
1: legrendesebb. És volt valami hiba a Mixcloud-nál, 180 mixemet tették unpublished-re, tehát hogy akkor nem látszódott, csak én láttam, senki más.
0: Mert?
1: Nem tudom, egyébként a másikra, tehát semmiféle oka nem volt. Ennek valami rendszerhiba volt.
0: Jaj, rendszerhiba. Mert olyan már nekem is volt, hogy csináltam Justin Timberlake mixet, ugye? És akkor mondtam, hogy gyerekek, aki szeretné, töltse le, és így semmi nem történt, és akkor küldte a Mixcard az üzenetet, hogy
1: hát,
0: igen, mert hogy hát képzeld, de van egy ilyen, hogy nem lehet az, hogy egy előadótól több dal, szóval, hogy ezt nem is értem.
1: Nem is
0: vagy hogy egy albumról több dal közel egymás után, mert akkor azt úgy értelmezi, mint hogyha felraktad volna az egész albumot. Szóval minden, tehát futottam ebbe így bele, Justin Timberlake mixel, David Guetta mixel, Martin Sol mixel, úgyhogy ezek megvannak nekem is, majd egyszer valahogy Mixcard.
1: De most már helyreállt, tehát most már az összes mix látszik, úgyhogy meg lehet keresni.
0: De akkor mondjuk még egyszer, tehát
1: mixcloud.com/DJFND.

0: Ez a Night Shift minden szerda este DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel. A Best FM-en.
1: Akarsz róla beszélni, vagy majd, ha már realitás lesz, vagy ez már gyakorlatilag realitás?
2: Micsoda?
1: Hát az öreg
2: szín. Most elgondolkoztam, hogy melyik témáról kéne nekem beszélni.
1: Marha egyszerű. Hallgat a feleséged, vagy nem, és akkor ettől függően választunk témát.
2: Általában nem szokott. Nem kíváncsi rám. Bár munkásságomra. Nem igaz.
1: Ezt majd ti otthon, jó? Nem, hát a Seamus Haji és a Big Love Records.
2: Seamus Haji, igen, hát még nem tudok róla részleteket mondani. Folyamatban van a dolog. Itt ugye vokál témakörben zajlik egy munkálat. Várom a kész vokált, amit majd el kell helyezni ebben a dalban. Most ne beszéljük rébuszokban.
1: Igen,
2: csináltam egy ilyen mashup szerűséget, a régi mi volt az Chaka Khan All Good, mi volt az a
1: Chaka Khan?
2: Dalaszol, na. Öregszem már én is, az a Dalaszol Chaka Khan. Az All Good, annak a vokáját használtam föl egy kicsit éjjájára megborondítva, és azt mondta a kiadó, hogy hát ez nagyon jó, de az AI-os vokálokat ők nem szeretik, nem adnak ki.
1: Ami ilyen, nagyon jó, hogy egyébként ezt abszolút adom.
2: Figyelj, hát én nagyon kíváncsi leszek, hogy két év múlva is ezt fogják mondani, meg hogy két év múlva milyen vokálokat fog csinálni az AI. A lényeg, hogy kellett keresni egy valakit, aki ezt felénekli újra, úgyhogy most ez zajlik. És amint ez megvan, akkor a már kész zenére ezt rá tudom ültetni, és zúgy! Röppen is a kiadóba.
1: Jó, és azért majd, ha majd meg lesz az, amiről beszéltél szilveszterkor, ugye, hogy jó lenne ide egy defektív megjelenés, hogy
2: vagy túrunk.
1: Vagy túrunk. Hogy azért utána azért meg ugye szóba állsz velünk.
2: Természetesen.
1: Jó, rendben, Istánom.
2: Telefonon lesz néha.
1: Zúgy.

0: Balázsjal, DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Nem volt még olyan régen a tegnapi KEDD, úgyhogy egy ilyen hangyás szóviccel rákötök így az Azizámra, hogy én Azizám, hogy meghívnának péntekre egy nácsiktekre.
2: Édes atya, úr
1: is. Ez volt annyira szar, mint amit a hangyás szokott mondani.
2: Igen, hát igen.
1: Négy éve ezt hallgatom keddenként, szóval azért valami rám is sagan.
2: Jó volt a kiképzés.
1: Igen, abszolút, abszolút. Na, hogy mindenki értse, hogy mi van most, vége van kicsi. Ennyi volt a mai Night Shift. Hát akkor pénteken volt, nem is kell egy hetet várni.
2: Hát le se fekszem addig, jó? Addig föl vagyok.
1: Yes. Szeretek a pénteket?
2: Persze. Hát simán.
1: István, nem megy már.
2: Csomó zenét.
1: Nem megy már 20 éve. Ja, jó van. Ja, megvárod a vokált. Jó.
2: Megvárom a vokált.
1: Oké, jó, akkor pénteken, Night Shift Extra.
2: Úgy.
1: Köszönjük szépen ezt a hatalmat. Kedvánom.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Dróntámadás érte Kárpátalját, az aszályhelyzet kezeléséről is döntött a kormány, derült lesz az éjszaka. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagy. Heves dróntámadás érte Kárpátalját, több település, Munkács, Ungvár és Szolyva is érintett. Egy vasútállomás transformátorát és ipari létesítményt is értek becsapódások. Kárpátalja katonai kormányzója közölte, hogy a háború kitörése óta ez volt a legnagyobb támadás a megye ellen. A lakosságnak óvóhelyre kellett vonulnia. A gyors jelentés szerint 11 drón lépett a légtérbe, sérültekről nincs hír. Bekérette a budapesti orosz nagykövetet a külügyminiszter a kárpátaljai dróntámadás miatt. Erről az első kormányülés közben tájékoztatott a miniszterelnök Ópusztaszeren. Magyar Péter jelezte, folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a konzulátussal és a kárpátaljai szervezetekkel, és elítélik a támadást. A rendkívüli aszályhelyzettel is foglalkozott első ülésén a kormány. Magyar Péter jelezte, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével, a héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. A kormányfő azt is elmondta, holnap megtörténik a tényleges átadás átvétel a minisztériumoknál. Az első időszakban heti 2 kormányüléssel terveznek a sok teendő miatt. Magyar Péter kitért arra is, hogy a jövő héten Lengyelországban és Ausztriában is tárgyal, a következő héten pedig Brüsszelbe utazik, hogy politikai megállapodást kössön az uniós források hazahozataláról. Ezt megelőzően egyébként 5 napra Magyarországra látogat az Európai Bizottság delegációja. A hiteles információk és az UV védelem áll a Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampányában. Egy 20 000 bőrrák szűrésre alapozott friss elemzés szerint az atipusos anyajegyek, a korábbi bőrdaganat, az intenzív szolárium használat mind-mind a bőrrák és a melanoma kiemelt kockázati tényezői. Sokan segítik a meteorológusokat, több mint 4500-an jelentkeztek a Hungaromet országos önkéntes meteorológiai hálózatába. Magánszemélyek, iskolák, civil szervezetek, gazdasági társaságok jelezték, hogy kihelyezhetnek náluk kisméretű meteorológiai állomást. Ezek rögzítik majd a hőmérsékletet, a szélirányát és sebességét, illetve a csapadék mennyiségét is. Nagy rész derült idő lesz, csapadék nem várható, és a szél is csendesedik. Éjszakára 1 és 8 fok közé hűl a levegő, az északi völgyekben gyenge fagy előfordulhat. Holnap eleinte csak kevés felhő zavarja a napsütést, délutántól nyugat felől borulhat be jobban, elszórtan estétől több felé is lehet zápor, zivatar. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, pénteken változóan felhős idő lesz, néhol záporokkal és 25 fokos maximummal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Nelly Furtado, Justin Timberlake és Timbaland akár nyomhatná együtt is, de most ketté szedjük őket erre az órára. Jó, Justin Timberlake hozza a Like I Love You-t, Nelly Furtado, Timbalanda pedig majd a Promiscuous Girl-t nyomja el. Rajtuk kívül pedig még itt lesz a Stuckabo, Fatboy Slim, a Fugees, illetve Gwen Stefani és Akon is.
3: Ez a Night Shift a Best

De ezt a Family Guy-ban zenék. Johan Renk, Staka Bután életéből általában mindig csak a Csernobil című, egyébként zseniális minisorozatot szokták kiemelni. Pedig hát azért ő más sorozatokban is tevékenykedett, ha nem is az egész évadot, de a Walking Deadben, a Breaking Badben és a Vikingsben is rendezett egy-egy epizódot. Most Staka Bután jön a Living It Up-pal itt a Best-en.

Stefan a legjobb zenék. Fatboy Slim 1998-ban készítette el a most érkező Rockefeller Skanket, és saját bevallása szerint olyan 2000 környékétől kezdte el játszani abban a verzióban, amelyet ő maga készített a Rockefeller Skankre, rárakta a Rolling Stones I Can Get No Satisfaction című dalának a kapelláját. És ez azóta is egyébként minden buliának szerves része, általában ezzel szokta zárni a bulikat. És ő 25 éven keresztül megállás nélkül könyörgött kisebb-nagyobb intenzitással a Rolling Stonesnak, hogy hadd jelentethesse meg ezt ő hivatalosan, akik mindig azt mondták, hogy nem. Aztán tavaly évvégén megtört a jég, úgyhogy most már az a verzió hivatalosan is elérhető mindenhol. Nálunk most az eredeti Rockefeller Skank jön itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best of a legjobb zenék. Azt hiszem, ezt hívják önbeteljesítő dalcímnek. Éld az életedet, live your life, és hát pontosan ezt csinálja Rihanna is. Nagyon éli a három gyerekes anyuka életet, olyannyira, hogy se új nagy lemez, se új turné nincs a láthatáron. Ti álljal érkezik Rihanna itt a Best of.

Best FM, a legjobb zenék az idei, a 2026-os Tour de Hongrie kerékpáros körverseny második etapja holnap kerül majd megrendezésre. Szarvas és Paks között fognak több mint 200 kilométert tekerni a versenyzők. Szóval a Szarvas, Kiskunfélegyháza, Kiskörös, Kalocsa és Paks útvonalon tessék kisebb, nagyobb és időszakos forgalom lezárásra, elterelésre és hasonló csalánkságokra számítani. Türelem, kedves autósok, a bringásoknak pedig.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fokozott a készenlét Kárpátalján, biztosított az ország üzemanyag ellátása, földrengés volt Nagy Kanizsa térségében. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Heves dróntámadás érte Kárpátalját, több település, Munkács, Ungvár és Szolyva is érintett. Egy vasútállomás transzformátorát és ipari létesítményt is eltaláltak. Kárpátalja katonai kormányzója közölte, hogy a háború kitörése óta ez volt a legnagyobb csapás a megye ellen. A támadások szünetelnek, a lakosságtól készenlétet kértek. A dróntámadások miatt bekérette az orosz nagykövetet a külügyminiszter. A magyar kormány folyamatos kapcsolatot tart fenn a konzulátussal, a kárpátaljai szervezetekkel, és elítélik a támadást. Éveken át nyúló aszály van Magyarországon, egy év csapadék átlaga hiányzik a rendszerből, a talajvíz folyamatosan csökken. Erről beszélt az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese az új kormány első ülésének szünetében. Gacsáy József jelezte, országos vízügyi koordinációs központot állítanak fel, vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, melyek nem csak a helyi vizek megtartására vonatkoznak, hanem szeretnék az ország területére juttatni az elérhető szabad vízkészleteket is, hogy minél nagyobb készlet halmozódjon fel a tájban. A vízszolgáltatási rendszerek hatékonyabb működését is vizsgálják. Az aszályhelyzet kezelése kapcsán Magyar Péter miniszterelnök hozzátette, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével, a héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. Zavartalan hazánk üzemanyag és nyersolaj ellátása. Erről is beszélt a miniszterelnök az első kormányülés szünetében, miután egyeztetett Hernádi Zsolttal, a MOL elnök vezérigazgatójával. Magyar Péter kifejtette, azt a tájékoztatást kapta, hogy a stratégiai készletek mintegy 80 napra elegendőek, és az üzemanyagellátás továbbra is védett áron biztosított. Ennek jogszabályi kereteit garantálja a kormány. Kisebb földrengés volt Nagy Kanizsa térségében, a 2,4-es erősségű földmozgás este 4:18-kor történt, jelezte a Szeizmológiai Obszervatórium. Eddig két bejelentés is érkezett a lakosságtól, egy Nagy Kanizsáról, egy pedig Zalamerenyéről. Azt kérték, hogy aki érzékelte a földrengést, az töltse ki az obszervatórium közösségi oldalán közzétett kérdőíve. Nagyrészt derült idő lesz, csapadék nem várható és a szél is csendesedik. Éjszakára 1 és 8 fok közé hűl a levegő, az északi völgyekben gyenge fagy előfordulhat. Holnap eleinte csak kevés felhő zavarja a napsütést, délutántól nyugat felől borulhat be jobban, elszórtan estétől több felé is lehet zápor, zivatar. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, pénteken változóan felhős idő lesz, néhol záporokkal és 25 fokos maximummal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Hogy pontosan mennyi időt kapnak majd a meccs előtt, azt egyelőre nem lehet tudni, de az már ugye köztudott, hogy a The Killers fog fellépni május 30-án a Puskásban a Bajnokok Ligája döntő előtt. Valószínűleg egy 15-20 perces mini koncertet tolnak majd, amiben biztos, hogy elhangzik majd ez is. Jön a Killers és a Human itt a Best FM.
0: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, az 1998-as Horney, aztán pedig a 99-es Tom Jones-szal közösen készített Sex Bomb című dalok átütő sikerének köszönhetően a 2000-es évek elején Most T lett az egyik legkeresettebb és legfelkapottabb producer. Hát, hogyha hetente 5 remix felkérést nem kapott, akkor szerintem egyet se. Úgyhogy Cuny Williams igazán megtisztelve érezheti magát, hogy elvállalta ennek a dalnak a remixét. Jön a World Celebration!

Best FM a legjobb zenék. Jobb idő lesz holnap, mint ma, ez kétségtelen, de hát azért szerintem nagyon forróságnak nem nevezném, kedves Nelly. Pláne ahhoz képest, hogy a hétvégén már ennél volt 6-7 fokkal magasabb is. 21 fokos nappali maximum, ezt ígérik a meteorológusok holnapra, ami viszont kifejezetten jó hír, hogy se szélre, se csapadékra, se frontra nem kell számítanunk csütörtökön.

Bestefem a legjobb zenék. Tudjuk jól, hogy a sikerhez nincs egy általános recept, ami mindig működik, de egy azért talán mégis. Ami úgy hangzik, hogyha szeretnék Remi Díjas lenni, akkor dolgozz együtt Mark Ronsonnal. Erről tudna mesélni Lady Gaga, Dua Lipa, Bruno Mars, és hát a most érkező Amy Winehouse-al is közösen összesen 4 Grammy-t hoztak össze 2008-ban. Jön a Back to

Best FM a legjobb zenék. Tavaly júniusban mutatták be először egy londoni filmfesztiválon, aztán nem sokkal utána a Paramount streaming szolgáltatóhoz került. Az a dokumentumfilm, amely Eminem eddigi karrierjét hivatott bemutatni, és amelyben Eminem mellett olyan sztárok szólalnak meg, mint Ed Sheeran, Adam Sandler, Dr. Dre és LL Cool J. Jön a The Real Slim Shady.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fokozott a készenlét Kárpátalján a délutáni dróntámadás miatt. Rendkívüli a szájhelyzet, döntéseket hozott a kormány. Földrengés volt Dél-Zalában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Heves dróntámadás érte Kárpátalját, több település, Munkács, Ungvár és Szolyva is érintett. Egy vasútállomás transformátorát és ipari létesítményt is eltaláltak. Kárpátalja katonai kormányzója közölte, hogy a háború kitörése óta ez volt a legnagyobb csapás a megye ellen. A támadások szünetelnek, a lakosságtól készenlétet kértek. A dróntámadások miatt bekérette az orosz nagykövetet a külügyminiszter. A magyar kormány folyamatos kapcsolatot tart fenn a konzulátussal, a kárpátaljai szervezetekkel, és elítélik a támadást. A rendkívüli aszályhelyzettel is foglalkozott első ülésén a kormány. Magyar Péter jelezte, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével, a héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. A kormányfő azt is elmondta, holnap megtörténik a tényleges átadás-átvétel a minisztériumoknál. Az első időszakban heti két kormányüléssel terveznek a sok teendő miatt. Magyar Péter kitért arra is, hogy a jövő héten Lengyelországban és Ausztriában is tárgyal. A következő héten pedig Brüsszelbe utazik, hogy politikai megállapodást kössön az uniós források hazahozataláról. Ezt megelőzően egyébként 5 napra Magyarországra látogat az Európai Bizottság delegációja. Nevelőszülői képzést indít Nyíregyházán a Máltai Szeretetszolgálat. 24 és 55 év közötti jelentkezőket várnak, akik a júniusban kezdődő tanfolyamon a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózatában 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevelnek a szülők, köztük számos fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Jelenleg országszerte több száz gyerek vár arra, hogy szerető családba kerüljön. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében. A 2,4-es erősségű földmozgás este 4:18-kor történt, jelezte a Szeizmológiai Obszervatórium. Eddig 2 bejelentés is érkezett a lakosságtól, egy Nagykanizsáról, egy pedig Zalamerenyéről. Azt kérték, hogy aki érzékelte a földrengést, az töltse ki az obszervatórium közösségi oldalán közzétett kérdőívet. Nagyrészt derült idő lesz, csapadék nem várható és a szél is csendesedik. Éjszakára 1 és 8 fok közé hűl a levegő, az északi völgyekben gyenge fagy előfordulhat. Holnap eleinte csak kevés felhő zavarja a napsütést, délutántól nyugat felől borulhat be jobban, elszórtan estétől több felé is lehet zápor, zivatar. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, pénteken változóan felhős idő lesz, néhol záporokkal és 25 fokos maximummal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Justin Timberlake-hez, Justin Bieberhez, Britney Spearshez, Bruce Springsteenhez hasonlóan a Red Hot Chili Peppers is eladta teljes zenei katalógusát a Warner kiadónak 300 millió dollárért. Szóval amikor a következő órában majd felcsendül az Under the Bridge, az abból származó jogdíjakat már nem ők fogják kapni.
2: Ez a Night Shift a Best

filmjéhez folytatást, előzményrészt. Tehát leginkább most csak azt nézhetjük, ahogy Will Smith az északi sarkol a déli sarkig, és aztán vissza túrázik az egyik streaming szolgáltató dokumentum sorozatában. Getting Jiggy With It, Will Smith érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. A World Party 1997-es eredetéhez képest ez a mostani dal csak annyiban különbözik, hogy Robbie Williams énekelte fel. De úgy látszik, ennyi kellett ahhoz, hogy ez a dal végül aztán az első helyig jusson az angol kislemezlistán. You know, she's the one.

Best FM a legjobb zenék. Legutóbbi ausztriai koncertjén Christina Aguilera rengeteg olyan dalt énekelt, amelyet eredetileg duetben készítette valakivel. Nyomta a Feel This Moment-et, a Moves Like Jagger, hát nem is beszélve a Lady Marmalade-ról. Ez a dal valamiért kimaradt, úgyhogy akkor most pótlásképpen Ricky Martinnal érkezik Christina Aguilera, innen a Nobody Wants to

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Beyoncé és Ne-Yo jó párszor dolgoztak már együtt az elmúlt években, a legismertebb közös munkájuk az Irreplaceable. Ezt a dalt Ne-Yo írta az énekesnő második albumára, és ez lett az egyik legismertebb Beyoncé dal. Ebben az órában azonban külön érkeznek majd, Ne-Yo a Because of You-val, Beyoncé pedig a Halo-val jön, hamar utolsó 60 percben.
1: Ez a Night Shift a Best

tényleg senki nem tudja, hogy miért összeugrasztani Brandit és Mónikát. Úgyhogy semmiféle alapja nem volt ennek az állítólagos ellenségeskedésnek. Aztán amikor egy zenei fesztiválon találkoztak, akkor meg is beszélték, hogy hát senki nem haragszik senkire, és hát csatanos választattak ezeknek a trolloknak. Készítettek egy közös kislemezt, amivel aztán a következő évben még egy Grammy-díjat is behúztak. Jön Brandy és Mónika, és a The Boy Is Mine.

Eszterfem a legjobb zenék. Hogyha lehet hinni a pletykáknak, akkor 2027-ben vagy utána 28-ban kerülhet a mozikba a Matrix 5. része. És ugye ezt miért most mondom? Hát mert a most érkező úriember akkor a Matrix rajongó, hogy a művész nevét is a főszereplő

Best FM a legjobb zenék, és a hétvégéig most már kevesebb van hátra, mint amennyi eddig eltelt ebből a hétből. Zárom a szerdát, zárom a Night Shiftet, holnap csütörtök, ami azt jelenti, hogy DJ Millerrel és a legnagyobb dance himnuszokkal indítjuk majd a csütörtök estét. 120 percen keresztül fogunk majd ezekből válogatni és mixelni. Jön a Daft Punk, és az Around the World, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: get back to you.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
2: Don't have to leave this town to see you.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen, mikor a kezed